0: években megteremtsék a fenntartható és okos budapesti közlekedés alapjait. Lezárásokra és korlátozásokra kell készülni vasárnap futóverseny miatt a fővárosban. Több busz és villamos járatot is érintenek a korlátozások, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Azt írták, hogy vasárnap délelőtt rendezik Budapesten a 41. Vízer Budapest félmaraton futóversenyt. Többek között a budai és a pesti rakpartok, a Szabadsághíd és az Óbudai Árpád fejedelem útja szakaszos lezárásával. A futóverseny előkészítési munkái miatt már szombaton reggel 8-tól vasárnap este 9-ig lezárják a Pázmány Péter sétányt, tették hozzá. Őrizetbe vették a soroksári úti halálos baleset gyanúsítottját. A budapesti rendőrfőkapitányság halált okozó bódult állapotban elkövetett járművezetés miatt hallgatta ki a 34 éves sofőrt, és kezdeményezte letartóztatását, közölte a rendőrség pénteken a polisz.hu oldalon. A nyomozás eddigi adatai szerint szeptember 3-án 6 óra körül egy személyautó Budapest 9. kerületében a soroksári úton a Szabadkai út irányába hajtott, amikor eddig tisztázatlanokból áttért a szemközti oldalra, ahol összeütközött egy másik autóval. Az utóbbi jármű az ütközés következtében az útpatkának, majd egy parkolást gátló oszlopnak csapódott, írták. A baleset következtében a vétlen sofőr egy 62 éves férfi a helyszínen életét vesztette. Utasát a mentők súlyos sérülésekkel vitték kórházba. Szombaton az átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. Főként záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel körzet kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókat látok vendégül estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy ide képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és Pécsi Cecília nagyon is hatással tud lenni a kulturális életünkre, a gyomrunkon keresztül, a hasunkon keresztül, az ízlelő bimbókon is keresztül,
2: hát,
1: meg a bye-bye, jó-jó.
2: Igen.
1: Ez egy küldetés.
2: Ez egy küldetés.
1: Na, ennek pontosan vagy te az alapítója, és örülök neked, most találkozunk először az életben is, meg az éterben is, és milyen jó, hogy ez egyszerre megtörténik. És hadd mondjam már rögtön így az elején, és tiéd lesz a szó nem sokára, csak ennyit el kell mondanom a hallgatóknak, hogy velem még az életben nem történt ilyen itt ebben a műsorban, pedig már lassan 5 éve itt ülök ebben az esti beszélgetésekben, hogy valaki olyannyira készült a beszélgetésre, hogy gyakorlatilag majd, hogy nem egy tortát hoztál magaddal, de ez nem egy torta, ugye? Csak olyannak néz ki.
2: Hát igen, hogyha...
1: Mit kaptam?
2: Egy vegán rikottás diós cukkini rózsát.
1: Ez egy ilyen egytál érte?
2: Lehet egy tál ételnek.
1: Tehát
2: is
1: vacsorára, enném. Ebédre is bármire,
2: igen,
1: megehetném?
2: Hát a vacsoráról majd később beszélünk.
1: Na jó, oké. De ezt szabad enni.
2: Én annak a híve vagyok, most így gyorsan a közepébe vágok, okay, hogy eredetileg első végzettségem az színházi táncos, tehát a balettintézetbe jártam 10 éves koromtól. De hát ez nem csak ennyi, hanem az annak van egy mögöttes életútja, ami a balerinákat sújtja, hogy folyamatosan ugye súlykontroll van. Na most mi a legédesebb? Hát az, ami tiltott. Tehát egy balettos, legtöbb balettos, én biztosan imád enni, imád finomakat enni, imád sokat enni, és ezért egy állandó jó-jó effektusban van, mert fogyókúra, visszahízás, fogyókúra, visszahízás. Uh-huh. Tehát ez egy... Én nincs olyan fogyókúra szerintem, amit én nem próbáltam ki. Szégyen, nem szégyen, de a tiltott gyógyszerektől kezdve a hánytatásra minden.
1: Egyszer képzeld, de én is elmentem, akkor abban a szerkesztőségben dolgoztam, minden kollégám szedett valami olyan fogyasztó gyógyszert, amit aztán nem is árultak itt, vagy be volt tiltva Magyarországon. Néplégetbe kellett menni ilyen dílerekhez, tehát életemben nem volt. Akkor egyszer sorba álltam ott, hát mondom, én mit csinálok itt? Mit keresek itt? És olyan rosszul voltam tőle, aztán, hogy
2: nem voltam rosszul tőle, és igazából majdnem minden fogyókúrától én le is tudtam fogyni, mert nem
1: tehát abban... egy vékony hölgy, egy filigrán hölgy ült velem szemben.
2: Igen, most azt látod, ami egyébként a 7 évvel ezelőtt életmódváltásomnak a végleges állapota, mert hogy tulajdonképpen, ahogy mondtam, állandóan fogyókúráztam, visszahíztam, de a táncos berögzülések miatt én igazából nem engedtem el annyira elszaladni a lovakat. Tehát egy ilyen 15 kilóval játszottam, ami ugye a táncos mércéhez képes plusz 15 volt. Tehát nem a normál átlag emberhez képes, hanem a táncos mércéhez. De nem bírtam megállni. Tehát amikor lefogytam, én nekem már lista volt. Vagy a fejembe, vagy le is volt írva.
1: De milyen lista?
2: Hogy mit fogok majd enni, ha majd én is vékony leszek újra. És akkor aztán erezd el a hajamat. Tehát a feltépem, a hűtőt, a minden.
1: Ebből jött a jó-jó.
2: Persze.
1: Értem.
2: Tehát olyan körülbelül 1-2 hét után visszajött minden, tehát többségében
1: De
2: én nem...
1: De 2 hét után visszajönnek a kilók?
2: Azok a kilók visszajönnek, ami mondjuk egy fogyókúra után leadtál, mert a szervezeted regenerálni, vissza akarja kapni, visszaszerezni ezeket a tartalékait. Uh-huh. És igazából, amikor ha valaki eléri a maxot, akkor ezt nem tudom, hogy észrevette, de én magamon abszolút észrevettem, hogy volt egy max súly, ami után mindig akármennyit ettem, annyi maradtam. De az évek alatt ez a felső határ... Hát,
1: hogy már olyan régóta vagyok kövér, hogy fogalmam
2: nincs. Húszik fölfele.
1: Hogy tehát, hogy van ez, már nem emlékszem erre.
2: De,
1: régen
2: de
1: neked
2: nem
1: is
2: az van, hogy évek keresztül, tehát méred magad, és mindig több vagy.
1: De
2: mindig egy, több
1: persze,
2: vagy.
1: Jó, én már rá sem merek állni a mérlegre.
2: Hát igen, az már egy másik.
1: Mondom.
2: Az már
1: jó,
2: egy másik.
1: Hadd mondjam el, még gyorsan hallgatok. Egyébként mi a te titulusod? Mert oké, hogy...
2: Táplálkozási tanácsadó a végzettségem. Egyébként még a Maténa zöldség és gyümölcs feldolgozó szakot is elvégeztem.
1: Ezt mondtam volna, igen, láttam, utána olvastam természetesen. Hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy azért vagyok meglepve, mert ugye ez egy kulturális műsor, és mindig a reggeli műsorvezető társaimat irigyeltem, a Petrát, illetve a Zolit, hogy milyen jókat tesznek reggelente, amikor bejön hozzájuk valaki, és ott süt, főz. Akár a Mautner Zsófiék egyébként. Valahogy én kimaradtam ezekkel az esti műsorokkal ebből, de most végre itt van előttem a csodak, úgyhogy én most majd olyat fogok tenni, amíg hallgatlak, hogy meg is kóstolom.
2: Nagyon
1: örülök. Ha már hoztad, hogy tényleg tudjam, hogy mit kaptam. De azt mondjuk el, hogy veled azért lehet, nagyon szép számaid vannak a közösségi felületeken, igen, követők szempontjában, meg a videóid itt is nagyon sokan nézik, és azért is örülök, hogy itt vagy, mert ez közösségépítés a javából. Uh-huh. De nem csak az online közösségekben és az online felületeken gyűjtöd az azonos gondolkodású embereket, hanem veled találkozni is lehet.
2: Igen.
1: Most is lesz workshop?
2: Most is lesz, szeptember 12-én.
1: Ez 9-től, már olyan sokára.
2: Igen. 9-től 12-ig egy 3 órás workshop keretén belül. Igazából itt a reggeli alapélelmiszereknek mutatom meg a kiváltott dolgait, például megtanuljuk mondjuk a kenyeret, mivel váltjuk ki, ami egészséges,
1: ja,
2: mivel
1: értem,
2: a tejet,
1: ja,
2: mivel
1: ez a leghasznosabb,
2: ki,
1: ami létezik.
2: Igen, tehát ez egyébként ennek van a legnagyobb
1: sikere.
2: Az összeset szeretik, meg összeset
1: érzik. Azt el tudod most mondani, mivel váltjuk ki a kenyeret? Mert nekem mindig ez volt a legnagyobb kérdésem.
2: Én vöröslencséből, most már nem csak vöröslencséből csinálom hát én úgy hívom, hogy vöröslencsés buci,
1: igen,
2: ami tulajdonképpen egy magas fehérje tartalmú pékáru, mondjuk,
1: igen,
2: így.
1: Okay.
2: Viszont rozsdús. Tehát nem az van, hogy én nem használok fehér lisztet, és nem használok gyorsan felszívódó szénhidrátokat, uh-huh, amitől gyorsan kiugrik a vércukorszinted. Igen. Mert akkor az egy ördögi kört hoz magával, amikor kiugrik a vércukorszinted, egyébként a vércukor nem csak a cukorbetegeknek fontos, hanem az egészséges élethez az alacsony tartott vércukorszint alapköve. Tehát az, hogyha egy gyorsan felszívódó szénhidrátot eszünk, ugyanannyi kalória mondjuk egy lassan felszívódott szénhidrátos étel, két hasonló étel. Az egyiktől, a gyorsan felszívódottól kiugrik a vércukrod, de ha te ülsz itt a rádiumban, igen, akkor te csak egy nagyon kicsi részét tudod elhasználni. Uh-huh. A többségét el kell raktározni a szervezetnek. A szervezet csak zsírként tud raktározni energiát. Abból zsírt csinál. Rögtön leesik a vércukorszinted. És amikor leesett a vércukorszinted, akkor a szervezeted egy ilyen vészhelyzetet érzékel, és üzeni az agyadnak, hogy azonnal olyat, amitől gyorsan meg tudjuk emelni a vércukor. Uh-huh. Tehát mitől emelkedik? A gyors felszívódás.
1: Világos.
2: És egy ördögi körbe kerülsz bele, mert attól megint hamar le fog esni, megint éhes leszel, megint olyat kívánsz, viszont ugyanaz a kalóriaértékű lassan felszívódó szénhidrátum, mondjuk sok benne a rost, mert mindig a rostok azok a zsírok és a cukroknak a felszívódását lassítják.
1: Uh-huh.
2: Szépen adagonként, óránként, érted, adagolja be neked kicsi mennyiségben azt a energiát a véredbe, vércukorszinten, amit ő felszív, mert ugye a rostok akadályozzák a felszívódását, és ezáltal lehet, hogy nem is lesz többleted, amit zsírként pakolsz el, és a másik meg az, hogy sok óra múlva is neked még jön igen, energia, még, igen, jön, és nem jön rád az éhség. Teljesen más éhségérzet jön az egyiktől, mint a másiktól. A gyors felszívódásútól jön az, hogy most ide nekem azonnal minden, meg föltépem a hűtőt és bezabálok.
1: Értem.
2: A másiktól meg egy ilyen gyenge vagyok.
1: Na, tehát most akkor soha ilyet életemben nem csináltam, ezt még egy vallomás hallgatóknak, hogy én interjú közben ettem volna, de itt kénytelen voltam megkóstolni, hogy tudjam mondani, hogy nagyon fogalmam is mit ettem, még mindig, tudom, hogy elmondtad már kétszer, de nagyon finom. Tehát ha én ezt most az egészet megenném, akkor nem lenne semmi baj a vércukromnak.
2: Nagyon sok benne a rost, ugye a cukkini miatt. Az alja ugye vörös lencséből van, meg csicseri borsólízből, tehát ott is egy magas fehérje tartalmú és rost tartalmú alapot kapsz, ami ugye szintén gátolja a felszívódást. A tofu is magas fehérje tartalmú, tehát ez egy laktató, rostdús étel, amit ha megeszel, akkor sok óra múlva is azt érzékeled,
1: hogy jól vagyok lakva,
2: hogy itt két különböző dolog van. Az egyik, amikor az emberek azt hiszik, hogy az éhség az az, amikor kívánom az ételt. Nem.
1: Nem az?
2: Az éhség az az, amikor érzed, hogy fáj a gyomrod.
1: Aha.
2: Tehát igazából...
1: Tehát hogy tényleg a fejben kell rendet tenni?
2: Igen. És aha, ez egyébként ez meg a beleinknél kezdődik.
1: Aha, oké. Okay.
2: Tehát az, hogy valaki kívánja az ételt, az a bélből indul, és azért indul a bélből, mert túl sok finomított ételt eszik, túl sok ultrafeldolgozott ételt, túl sok gyors felszívódású szénhidrátot, és azok a rossz baktériumok, amik ezt megeszik, azok elszaporogtak. Én azzal szoktam kezdeni, hogy na akkor ezt csökkentsük le, és növeljük a zöldség és a gyümölcs diverzitását és színességét is, meg a mennyiségét is. A zöldség és a rostok fölgyorsítják az anyagcserédet, és én mindig mondom, hogy ne egyél keveset. Mert ha keveset eszel, akkor elkezd raktározni a szervezet. Megvonás van, minden
1: földolgozott. Tehát ezekből ehetünk sokat.
2: Igen, én nagyon sokat eszem. Az én oldalamon állandóan azt osztják, hogy ne csináld, hogy ez mind megeszed. Én nagyon sokat teszem.
1: Na jó, de azt mondd meg, hogy azért egy ilyet, ez mennyi idő volt ezt elkészíteni?
2: Ez nagyon gyors.
1: Majd látják, nézzék meg a közösségi oldalt a fotóért.
2: Ez nagyon gyorsan elkészíthető étel, tehát tényleg maga az
1: alap. De mennyi minden kell ehhez?
2: Tehát az alapot, a lepint egy serpenyőbe elkészítem. A rikottát a három összetevőből pillanatok alatt kikeverem, az rámegy az alapra, és utána legyalulom a cukkiniket, és fölhelyezem ilyen rózsaformába. Mm. És berakom a sütőbe.
1: Mi ez neked már életforma is?
2: Abszolút életforma. Az a vicces, hogy én nem hiszek a fogyógurákba, annak ellenére, hogy én a fogyással foglalkozom. És én régen mindig azt mondtam, hogy én inkább fogyókúrázom, mert csak rövid ideig kell lemondanom valamiről, és én nem vagyok hajlandó egy életen át lemondani finom ételekről.
1: Én is mindenkinek azt kiabálom, aki le akar fogyasztani, hogy nem, veheted el a játékszeremet.
2: De nem is kell elvenni. Mert igazából gondolj bele, hogyha és ezért buknak el a legtöbben, akik életmódváltást akarnak, mert már az elején úgy érzik, hogy

0: Kutatások azt mutatják egyébként, hogy ez nagy mennyiségű fogyasztásnál. Van olyan kutatás, ahol azt hozták ki, hogy sztrókot kaptak az emberek az eritrittől. Na most ennek a kutatásnak az volt az alapja, hogy sztrókos embereknél nézték meg, hogy mennyi eritritet ettek. Na most igen, az szóval más. Az más, és ezt nagyon sokan nem tudják, és ezért azt mondják, hogy hú, hát szóval rossz híre van, viszont azért a többi édesítőszer, a stevia még egyébként egy olyan, ami ugye egy természetes, én a stevia eritrit keverékét szeretem használni, ami egy négyszeres erősségű édesítő erejű édesítő. Igen. Tehát a mézzel, tehát ezzel játszunk. De egyébként a többségében zöldség, gyümölcs, és hogy nagyon finomak legyenek az ételek, mert fontos, hogy élvezd az étel. Ja, okay. Ez nagyon fontos.
1: Nagy sorsfordulókat látsz? Minek nevezzük a hozzád fordulókat? Kliensek, követők, szimpatizánsok?
0: Én klienseknek hívom.
1: No, tehát a klienseid között van sok, vagy nagy sorsforduló?
0: Van egy olyan, akiről, na, előről kezdem. Sokan egyébként, akik hozzám fordulnak, hogy segítsek nekik lefogyni, az én örömömre azt mondják, mondjuk 2 hónap után, hogy úgy érzem, hogy ez most már egyedül is menni fog. És nekem ez nagy öröm, mert én nem foghatom végig
1: tehát
0: az egész életet.
1: Szóval nem tartod ott őket.
0: Nem. Tudnilik, nekem az a célom, hogy átadjam neki a gondolkozásmódot arról, hogy hogyan gondolkodjon ezekről az új alapanyagokról, ötletet adjak, sarkalom arra, hogy próbáld ki, mert amíg velem vagy, addig tudsz kérdezni, addig hibázzál, ne utána hibázzál, amikor már nincs ki, ez forduljál, mert akkor el fog bukni az egész. Próbáld ki, és amikor egyszerűen kialakul a rutinja, akkor ő maga érzi azt, hogy ez most már menni fog egyedül. És ez a sikere. Mert igazából nekem az a lényeg, hogy ő sikeresen megtartsa azt a súlyt, és egyedül is tovább tudja csinálni, mert ugye ez nem egy gyors fogyás, bár egyébként van, aki egy hónap alatt ilyen 4-5 kilókat lefogy, tehát nem effektív, nagyon lassú, ez személye válogatja.
1: De
0: nem kell sietni, hanem megadnod magadnak az időt, és közben jól legyél, és jót egyél.
1: Na, oké. Hol lesz a workshop?
0: A Gastroinfúzió stúdióban, a Bajza utca 55-ben van a helyszín.
1: Ez zseniális egyébként. Mennyi mindent fogsz kiváltatni velük? Vagy ezek opciók, és majd ők kiválasztják, hogy mit akarnak?
0: Nem, igazából itt ugye receptekkel jövök, amiket át is adok nekik, tehát egyszer van a tej, azt kesú tejjel, a vöröslencsés buci, a lepény, ugye, ami ennek is az alapja, ezekkel ugye tudja a reggeliét, akkor körözöttet csinálunk, kölesből, humuszt,
1: ezeket mind meg lehet otthon csinálni?
0: Paradicsomkrémet, igen.
1: Azt tudod, hogy a kesutejet, ezt életemben most hallom először,
0: igen,
1: hogy ilyen
0: létezik. Igen. Pedig ez a világ legegyszerűbb teje, tehát amit otthon el tudsz készíteni.
1: De hogy?
0: Mert hogy nem kell hozzá semmilyen szűrés.
1: Aha.
0: Tehát a legtöbb növényi tejnél a végén le kell szűrnöd. Itt feloldódik a végén. Tehát, hogy teljesen jó. És egyszerű, nagyon egyszerű, és nagyon finom. Még a férjem azt is szokta mondani, hogy mint hogy egy kicsit lenne benne az állatias íz.
1: Aha.
0: Szóval, mint az igazi tejnél, úgyhogy...
1: Lehet helyettesíteni az
0: ember. Lehet.
1: Szuper. Szereted ezt a mostani életedet, meg ezt a pozíciót, szerepet, nem tudom, hivatást, inkább így kérdezem.
0: Én mindig is szerettem segíteni embereken, tehát egész kiskoromban a balett ellenére is én orvos szerettem volna lenni, és mindig érdekelt, nagyon szeretem a biológiát, mindig érdekelt az egészség, és mivel nekem 20 évvel ezelőtt egy reumatoid artritis diagnosztizáltak, az egy sok kis ízületi gyulladás, én nem fogadtam el a gyógyszeres kezelést, hanem megpróbáltam az életemet és az ételeimet megváltoztatni.
1: Mert ugye a gyulladás a kaja miatt volt?
0: A reumatoid artritis egy autoimmun betegség, aminek a pontos kiváltó okát így nem tudják, sok minden lehet, de nekem minden esetben, amikor húst ettem, belobbant a gyulladás. Értem. És egyébként az immunológus is azt mondta, hogy ne egyek húst, hanem halat egyek. És én az elején ugye így kezdtem, vegetáriánus életmódra vált,

0: fogytam, de időnként bűnöztem, és ettem húst, és akkor mindig belobbant az izületi gyulladásom, de durván, tehát hogy volt, hogy egész éjszaka a laborba lógattam a hidegvizes laborba a lábamat, hogy másnap tudjak dolgozni menni.
1: Tehát nem mindegy, hogy mit eszünk.
0: Nem mindegy, hogy mit eszünk, mert igazából a sejtjeinknek az üzemanyag az étel, és nagyon jó lenne, hogyha úgy is néznénk az ételre, nem csak mint egy élvezeti dologra, mert fontos, hogy megmaradjon élvezeti cikknek, de nagyon fontos lenne, hogy úgy nézzük, hogy ez az, ami predesztinálja azt, hogy nekünk egészséges jövőnk lesz, vagy sem. És nem kell, sokan verik a mellüket, hogy így eszem már, nem tudom, 20 éve, és semmi bajom, vagy 40 éve. Egy bizonyos kor után
1: valameddig, persze.
0: Nyújtja be a számlát a test.
1: No, én nagyon örülök neked. Sajnos jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk, de akkor most végre megeszem, amit hoztál.
0: Jó.
1: És hálásan köszönöm tényleg szívből a gesztust. Rengeteg platformon lehet téged követni, és kérem is a hallgatókat, hogy azt a sok-sok energiát, amit te beleteszel imádott hivatásodba, azt a figyelmükkel viszonozzák. Tehát ott vagy a Facebookon, a TikTokon, Instán. Mindenhol, meg még weboldal is van.
0: Igen.
1: Na,
0: igen.
1: Szóval Pécsi Ceciliát tessenek keresni, kedves hallgatóink, és a workshopjait meg látogatni. Szeptember 12-től következő?
0: Szeptember 12.
1: A weboldaladon lehet jelentkezni?
0: A viszlátjójó.hu-n lehet jelentkezni.
1: Okay.
0: És nagyon szeretném megtanítani mindenkinél, minél több embernek, hogy hogyan tud egy életre búcsút inteni a jó effektusnak.
1: Te már annak búcsút intettél. Mikor volt az utolsó? Hány éve?
0: Hát 7 éve, amikor
1: életmódot. És azóta nincs?
0: Azóta nem fogyókoráztam.
1: Na, szívből gratulálok.
0: Köszönöm
1: a kitartáshoz,
0: szépen.
1: Meg az elszántságodhoz. Ezt kívánom önöknek is, kedves hallgatóink. Ceciliától most elköszönök önöktől még, nem? Jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de az átállás alatt megeszem, amit kaptam ajándékba.
2: Ez a Slágerkult

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Mondhatom lassan idegi kedves barátunkat? Köszöntöm újra itt a stúdióban Farkas Tamást, akivel már rég találkoztunk. Koreográfus, néptánc, pedagógus. Még nem éltek a mikrofonok, amikor megbeszéltük, hogy van egy nagyon megtisztelő fordulat. Egy díj az mindig fordulat, egy, ami hozzád is köthető, de hogy mi vagy te ennél a díjnál? Közvetítő?
2: Én a felterjesztő volt.
1: Mesélj erről, kérlek.
2: Vizoli Demeterről van szó, ő Gyergyó Alfaluban él a mai napig, feleségével, Amália nénivel, mindketten 80 év körüli.
1: De ezt akartam kérdezni, hogy mennyi idősek?
2: Táncos mesterek, tehát apáról fiúra, szájról szájra, a hagyományos tánckultúra átadásának a legarchaikusabb formájának köszönhetően sajátították el a saját figuráikat. Emellett Demeter bácsi egy nagyszerű énekes. 14 évvel ezelőtt találtuk egy történész ismerősömmel, barátommal, akkor éppen a Fülöp Viktor tánckutatói ösztöndíj kapcsán vallattam a szó legnemesebb értelmében terepmunkák folyamán Gyergyút, akkor találtam ezt a fantasztikus táncos egyeniséget, Demeter bácsit.
1: És azóta tartjátok a kapcsolatot.
2: Azóta folyamatosan, rendszeresen visszajárunk hozzá, egy nagyon szoros baráti kapcsolat alakult ki közöttünk.
1: És segít is? Tehát, hogy folyamatosan kapsz tőle új inputokat?
2: Igen, mindig van valami új információ, új dal, új strófa, új figura, új adat, gyerekkorát érintő táncfigurák elsajátításának kapcsán mindig van új információ, és azt gondoltam, hogy ki más lehetne az az első táncos mester Gyergyó vidékéről, mint Vizoli Demeter, a környék legszuggesztívebb, lendületesebb, ha lehet így mondani, tehetségesebb falusi táncosa, akkor hát, ha megkapja ezt a népművészet mestere címet, kitüntetést.
1: Hát szépen gratulálok.
2: Köszöni szépen sokszor.
1: Hát meg a felterjesztőnek is gratulálok.
2: Én ebben jelentéktelen vagyok, az én olvasatomban itt Demeter bácsi, Gyergyó, a gyergyói székelység archaikus tánc kultúrája. Bízom benne, hogy előbb-utóbb felkerül a tánc folklorisztikai térkép megfelelő helyére.
1: Na, nagyon drukkolunk neki mi is. Meg neked is. Ugye megkérdeztem, amikor most itt a stúdió előterében találkoztunk, hogy honnan jöttél, hát próbáról honnan jöttél volna. Most egy próbaidőszak van. De mi zajlott ma például? Tehát ma egy kis kulisszatitkot mutass.
2: A Duna Művész Együttes próbaterméből érkezem, Művészetek Palotájában október 15-én lesz bemutatója az együttes legújabb műsorának, melynek címe A cigányok arca. Egy roma műsort készít a Duna Művész Együttes művészeti vezetője és az előadás rendezője Juhász Zsolt. Mellette ketten Fundák Kristóf és jó magam koreografálunk az előadásban.
1: Ja, de te erre készültél már korábban, ugye?
2: Abszolút, másfél éve olvasok.
1: Azért, biztos, hogy beszéltünk már róla.
2: Egy nagyon érzékeny témát kaptam, a romák kirekesztettsége, perifériára, helyezettsége, underclass jelenség, roma holokauszt, második világháború idején romániai romákat Transznisztriába, a Nyeszter is a Bug folyó közé deportáltak. Ezt a témát érintem. Egy nem lineáris dramaturgiát követő jelenetben, hanem érzéseket, hangulatokat jelenítünk meg az előadásban, és ebben a jelenetben is nagyon szorosan együttműködve részt vesz Farkas Franciska, roma színművésznő, Göncöl Zenekar és a Duna Művész Együttes teljes tánckora.
1: És hol tartotok most a folyamattal?
2: Ma jutottunk el odáig, hogy felvázoltuk az engem érintő 20 perces jelenetet, és holnap indul egy cizellációs folyamat zenében, táncban, táncminőségben, mondandóban, plasztikában, színészi előadásban két napon keresztül meg ezt a jelenetet tökéletesítjük.
1: Mit jelent egy ilyen előadásban 20 perc? Nem kevés? Egy tánc folyamban? Csak hogy értsék a hallgatók. Vagy hogy épp az egy hosszabb idő, amit végig kell táncolni.
2: Ez egy egészen hosszú idő, ez a 20 perc. Lehetőséget ad arra, hogy sokkal mélyebben, sokkal szakrálisabb szempontból vizsgáljam a romák az elmúlt több évszázad alatt átélt kirekesztettségét, ezeknek a testi, lelki, közösségi leképeződését. Nagyon fájdalmas, de közben végtelenül izgalmas téma.
1: De ezeket a fájdalmakat táncoljátok ki? Vagy táncoljátok ki?
2: Így van. Kendőkkel, csörgőkkel, saját testhelyzetekkel.
1: Hogy élik meg a szereplők, a táncosok a folyamatot?
2: A táncosok Juhász Zsolt mellett hozzá vannak szokva az ilyen jellegű és ilyen mélységű előadásokhoz. Korábban 56-48 koncentrációs táborok hangulatát idéző műsorokat, koreográfiákat készítettek az elmúlt években. Itt Farkas Franciskának a szerepe nagyon érdekes, hiszen roma származású színésznőként kell egy ilyen romákat érintő mélységesen fájdalmas témában jelen lennie és önmagát adnia. Együtt válogattuk a szövegeket. Van egy 5 európai roma dráma című kötet, ebből már 2 is kiadásra került, csodálatos, fantasztikus szövegeket találtunk, ezeket használjuk.
1: Szintén, amikor itt üdvözöltük egymást, megkérdeztem tőled, meg is lepődtél, hogy kérdeztem, milyen a lelkiállapotod. De azért kérdeztem őszintén, mert tudom, hogy egy művészember, főleg aki azért már a rendezői minőségben van, meg hát talán a felelősség is nagyobb ilyenkor. Azért ez egy más állapot lelkileg is. Aztán az csak a másik rész, hogy pontosan tudom, hogy azért te Békés Csabán élsz, és ilyenkor itt vagy Pesten, és hát válaszoltál, amit válaszoltál, hogyha ez tartozik a nagy közönségre, akkor kérek, hogy itt is mondd el ezt a mostani helyzetedet ilyenkor.
2: Mind művészi szempontból, mind pedig a saját pszichémet többféleképpen terheli egy ilyen műsorban való munka. Az egyik része az, hogy a családom otthon van, a feleségem és a kislányunk, ami természetesen a lelkemet megterheli, gondolva arra, hogy jövő héten már egy 6-7-es munkafolyamatot kezdek Erdélyben. De közben itt van ez a roma téma, ami biztos vagyok benne, hogy a nem tudatos énemet, hanem a tudattalan részünkből a felszínre kerülő és a művészi munka során a táncosok testén manifesztálódó mozgások bizonyos tekintetben mégis terápia szinten hatnak. Azt gondolom, hogy rám is. Az én tudattalanomból érkező és korábban elnyomott vagy elfolytott érzelmek színpadi formában való megjelenése, bízom benne, hogy gyógyítani fogja a közönséget is, ahogy mondtam, jó magamat is, a táncostársakat is, és a táncostársakból érkező, megint csak ezt a tudattalanból érkező impulzusok, bízom benne, hogy a közönséget egyaránt segíteni fogják. Ezek zajlanak most a lelkemben.
1: De ez azt jelenti, hogy nem is fogsz visszaérni a premierre, hogyha 6 hétre mész?
2: A premier, az október 15-i premier pont egybeesik az Udvarhely néptáncműhelyben általam rendezett és koreografált Tamás Járon ősvigasztalás drámájának, táncszínházi adaptációjának a bemutatójával.
1: Tehát 2 van egyszerre.
2: Így van. Igen, másnap október 16-án, ha minden igaz, akkor a műpában lehetőségem lesz látni a csapatot.
1: Na csak, hogy értsük, meg lesz a premier, és onnantól ez az előadás, ez utaztatható, bárhol előadható?
2: A tapasztalatok azt mutatják, hogy a művészetek palotája játssza az előadást 4x5x6-szor, ezt követően lehetőség nyílik arra, hogy a Duna Művész Együttes megutaztathassa ezt akár itthon, akár külföldön.
1: Mi neked a Duna Művész Együttes? Hogy kezeled őket?
2: Egy nagyon fontos pont az életemben, hiszen a művészeti vezetőjük Juhász Zsolt több mint 10 évvel ezelőtt egy Zalai Kamaratánc fesztiválon, ahova számtalan alkalommal értem vissza versenyezni, látott bennem valami fantáziát, és azóta folyamatosan évről évre visszahív az előadásaiba koreografálni, szakértőként táncanyagot tanítani, táncmesteri formában. Nagyon hálás vagyok, és végtelenül köszönöm a Duna Művész Együttes minden tagjának.
1: Azért én figyelgetem a már viszonylag régóta ténykedésedet, de hogy ez stabil. együttes ott a hátad mögött.
2: Így van, mind emberileg, mind szakmailag.
1: Most, hogy elmész majd 6 hétre, azt gondolom megint egy új próba folyamatot jelent. Tehát ezek szerint, ahogy a színházban 6 hétig próbálnak egy darabot, ugyanígy van nálatok és a táncban?
2: Így van, annyi, hogy a mi esetünkben megelőzi ezt a 6 hetes főpróba időszakot a táncmestereknek a munkája. Valójában június óta a táncmesterek Székelyudvarhelyen tanították azt a mozgásanyagot, melyekből én összeállítom, koreografálom, rendezem az előadást.
1: De kinek tanították?
2: A táncegyüttes tagjainak.
1: Ja, értem, tehát akkor ez már akkor elkezdődött júniusban. Aha. Hát ez egy komoly felkészülés.
2: Igen.
1: Bocs, ha olyat kérdezek, de nem értek hozzá, és ezért viszont őszintén érdekel, hogy van munka, és nyilván van különbség munka és munka között, de nehézségben. Tehát most neked az itteni 20 perc volt nehezebb, vagy az ottani komplett? Tehát most, ahogy belegondolsz.
2: Mi mind a kettő ugyanolyan nehéz. Mind a két munka előtt óriási felelősséget érzek, és érdekes a kérdésed, már másodjára trafálsz így bele vagy belém, hogy napokkal ezelőtt jutott eszembe, hogy amióta nem járok felsőoktatási intézménybe, és az a tipikus vizsgadruk, ami kolokviumok vagy szigorlatok előtt bennem mindig megvolt, most ez az az érzés. Ehhez tudom kapcsolni. A koreografálás előtti pár óra és az első munkanapot megelőző este érzése kísértetiesen hasonlít az összevont pedagógia, pszichológia szigorlatom előtti órák hangulatához.
1: Na de téged ez stenkel?
2: Határozottan.
1: Ilyenkor, amikor még ugye itt vagyunk, Budapesten beszélgetünk, úgy valami van a fejedben abból, hogy majd milyen lesz a munka folyamat odakint? Tehát már te fejben ott is vagy?
2: Részben fejben, és nagy részben papíron. Aha. Tehát abban a pillanatban, ahogy én megkapom az előadásnak a zenét, itt egy programzene esete áll fönt, ifjabb Csóri Sándor Sündi a zeneszerző. Aha. Én megkaptam a zenét 1 héttel ezelőtt, és valójában onnan elindul bennem az inspirációs buboréknak a kialakulása. Persze már korábban is voltak képek a fejembe, de így a zene birtokában én elkezdem felvázolni a jelenetet, és papírra vetem. Ez nem azt jelenti, hogy az alkotási folyamat során véresen ragaszkodom a jegyzeteimben található térformákhoz és ötletekhez, hiszen most is a Duna Művész Együttes esetében én leírtam a 20 perc

0: változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres.

0: programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, a Műcsarnokban szeptember 27-ig látható az utak és útkereszteződések harmadik része a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállalkozás

0: átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű, társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Tanulmány készült a gyermekvédelem helyzetéről. Rendkívül alacsony a Tisza vízkészlete, nyomoz a BRFK gondosóra program miatt. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Átfogó tanulmány készült a gyermekvédelmi intézményrendszer állapotáról, amely az elmúlt hónapok intézménylátogatásainak, dokumentumelemzéseinek és anonim dolgozói interjúinak tapasztalatait foglalja össze. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter videónyilatkozatában közölte, hogy a gyermekvédelmi diagnózis című szakmai anyagot hamarosan nyilvánosságra hozzák. Gyurkó Szilvia államtitkár tájékoztatása szerint az intézkedések között béremelés és a legsürgetőbb krízishelyzetek kezelését szolgáló 10 milliárd forintos alap létrehozása szerepel. A Tisza teljes szakaszán rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre a vízkészletek, ezért a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket. A tartós csapadékhiány miatt a Tisza és mellékfolyóinak vízszintje tovább csökkent, a kiskörei duzzasztómű felvizén pedig augusztus 28-án elérte a minimális 610 cm-es nyári szintet. Emiatt a mezőgazdasági vízszolgáltatás továbbra is csak korlátozottan biztosítható, a napi vízfelhasználás pedig legalább a felére kell csökkenteni. A vízügyi igazgatóság közölte, hogy a korlátozásokat szigorúan ellenőrzik, és ahol a megengedettnél több vizet használnak fel, ott felfüggesztik a vízkivételt. Pert indít a zuglói önkormányzat a bosnyák tér mögötti irodakomplexumot építtető Bayerrel szemben, közölte Rózsa András polgármester. A képviselőtestület ellenszavazat nélkül támogatta az erről szóló előterjesztést. Az önkormányzat álláspontja szerint a beruházó több ponton megszegte a kerülettel még 2006-ban kötött, azóta többször módosított szerződést, ezért kártérítést követelnének. Rózsa András jelezte azt is, hogy levélben fordul a kormányhoz, és mielőbbi egyeztetést kezdeményez arról, hogyan lehetne a területet a jövőben érdemben hasznosítani. Hűtlenkezelés gyanúja miatt indított nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság a gondosóra program ügyében, miután a kormányzati átvilágítás és az integritás hatóság vizsgálatai is súlyos túlárazásokra, elavult technológiára, valamint adatvédelmi aggályokra derítettek fényt. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondosóra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költsége miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt. Három kategóriában pályázhatnak támogatásra a székesfehérvári fiatalok a 2026-27-es tanév első fél évében, a jelentkezési határidő szeptember 25-e. Az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíj a kiemelkedő országos versenyeredményeket ismeri el, a támogatás összege 30 vagy 60 ezer forint lehet. Az Óbudai Egyetem Alba Régia karának és a Kodolányi János Egyetem egyes szakjainak első éves hallgatói 120 ezer forintos felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak. A hallgatói közösségi munkát külön 50 ezer forintos támogatással is elismerik. Változékonyabb, hűvösebb idő várható a fővárosban és környékén. A nap folyamán időnként megnövekedhet a felhőzet és záporok kialakulására is számítani lehet. Főként az ország keleti, észak-keleti részén, illetve a nyugati határ közelében lehetnek záporok, zivatarok. Ez Budapest térségében kisebb, helyi zápor lehetőségét jelenti. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 25-26 fok körül alakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Engedély nélkül metszette a fákat egy férfi a bosnyák téren, kiemelt ügy lett a Bayer Construct csődvédelme. Augusztusban is ellenőrizték a budapesti villamos vonalakat, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Egy férfi engedély nélkül kezdte meg a fák és bokrok metszését a bosnyák téren a bolgár kertész szoborcsoport környezetében, közölte a Zuglói önkormányzati rendészet. A férfi a rendészek érkezése előtt elhagyta a helyszínt, de rövid időn belül megtalálták és az ágvágó szerszámot is előkerítették. A hatóság szerint a munkát semmilyen hivatalos megrendelés vagy engedély nem támasztotta alá, ezért a növényzetben okozott kár jogellenesnek minősül. A rendészet közölte, hogy a közterületek és a növényzet védelme érdekében a jövőben is fellépnek az engedély nélküli beavatkozásokkal szemben. A kormány stratégiailag kiemelt ügynek minősítette a Bayer Construct ZRT és a ZVK Development Kft. Csődeljárását, miután a két cég csődvédelmet kért. A döntést a miniszterelnök jelentette be, és azt a bosnyák téri, mintegy 300 milliárd forintos irodaberuházás ügyével hozta összefüggésbe. A kormány korábban elállt az előző kormányzat által kötött több 100 milliárd forintos szerződésektől, ezután a két érintett cég egymást követő napokon kért csődvédelmet. A kormányrendelet péntek délután jelent meg a Magyar Közlönyben, és este 7 órakor lépett hatályba. Összességében megfelelő minőségűnek bizonyultak az idén ellenőrzött görögdínyék, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A hatóság és a kormányhivatalok több mint 400 helyszínen vizsgálták a hazai és import termékeket. Határérték feletti növényvédőszer maradékot nem találtak, ugyanakkor több esetben hiányosan tüntették fel a származási országot vagy a minőségi osztályt. Négy tételnél a nyomon követhetőség sem volt megfelelő, ezért összesen mintegy 5 tonna dinnyét megsemmisítettek. Az ellenőrzések során több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki, de a hatóság szerint tavalyhoz képest javult a helyzet. Több bűnelkövetőt is elfogtak a BRFK és a BKK közös augusztusi akciójában. Az 1-es, a 4-es, a 6-os, a 19-es, a 41-es és az 50-es villamosokon, illetve azok megálló helyein tartottak ellenőrzést. Az akciók során az egyenruhások 241 szemét igazoltattak, valamint megtaláltak egy eltűntként körözöttet is. Az eteletéri villamos megállóban két embert fogtak el, egyiküket egy korábbi bűncselekmény elkövetése miatt körözték, a másikat felfegyverkezve elkövetett garázdaság és szeméremsértés miatt érték tetten. A rendőrök az ellenőrzések során kábítószer birtoklása miatt is elfogtak egy főt, illetve egy körözöttet a Fehérvári úton. Megújult környezetben fogadta a gyerekeket az új nevelési évben a 18. kerületi Építő utcai Cseperedő tagóvoda. Az intézményben kifestették a helyiségeket, korszerűsítették a mellékhelyiségeket, a csoportszobák pedig klimatizáltak lettek. A bejáratot akadálymentesebbé tették, új gyermekmosdót és tágasabb öltözőt is kialakítottak. A tetőtérben hamarosan egy oktatóközpont is elkészül. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az intézmény a jövőben a szakmai utánpótlásban is szerepet kap, itt pedagógiai asszisztensek óvodai nevelővé történő továbbképzését is megszervezhetik. Változékonyabb, hűvösebb idő várható a fővárosban és környékén. A nap folyamán időnként megnövekedhet a felhőzet és záporok kialakulására is számítani lehet. Főként az ország keleti, észak-keleti részén, illetve a nyugati határ közelében lehetnek záporok, zivatarok. Ez Budapest térségében kisebb, helyi zápor lehetőségét jelenti. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 25-26 fok körül alakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz.
2: Veszessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, lezárták a félútpályát a második kerületben, a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozó haladhat. Sávlezárásra kell készülni a harmadik kerületben is, a Folyondár utcában, a Mátyáshegyi útnál, valamint az ötödik kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, mert itt vízvezetéket javítanak. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnódi Miklós utcát, valamint a Szent István parkot, egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsony Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István Park és a Pozsonyi út között, illetve az újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István Park között vasárnap hajnali 2 óráig. Továbbá lezárják a 18. kerületben a Margó Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra György utca között, a Szélmalom utcát pedig a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát rendezvény miatt fogják tehát lezárni 23 óráig. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
3: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 6 óra után pár perccel már is indul a Sláger hétvége itt a Sláger FM-en. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Csáki Attila vagyok, és indul a Székhálók mai adása is, úgyhogy kezdünk már is. Blaha Louisiana, és ha élni felejtek, pedig szól elsőként. Jó reggelt!

0: kívánok mindenkinek, a Székrálók molyadását hallgatják itt a Sláger hétvégében. Panna és Ármin a mai vendégek, akik testvérek, Dabason laknak, és mindketten a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
2: Egy, két, há, és ha nem hat meg...

0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt a Székreállok, a Sláger FM podcast és rádió műsora. Bizony, a rádióban lehet hallani bennünket. Én Hajdú Sztív vagyok, a műsor egyik műsorvezetője, a másik műsorvezetőtársam Ortutai Dóri.
1: Sziasztok!
0: És a két fantasztikus fiatalember, Boldi és Ádi.
2: Sziasztok!
0: Jaj, de jó, hogy eljöttetek! Van egy nagyon-nagyon jó hírem. Ti szoktatok gyűjteni valamit?
3: Igen.
0: Például?
3: Hát ősszelleveleket. Vagy hát ritkán.
1: Igen.
3: Mostanában a Zoviba gyűjtöttem.
1: Matchboxokat például?
3: Most nem szoktam.
0: Azt nem?
1: Focis kártyát például?
3: Az egy pár ideje.
1: Ugye?
3: Gyűjtöttem, de szerintem még fogok.
1: Fogsz, ugye?
3: Aha.
4: Én csak a kertünkbe eppert és paradicsomot.
0: Azokat begyűjtött. Van egy nagyon jó hírünk a Dórival nektek, hogy most, ha kedvetek van, gyűjthettek olyan matricákat, amit egy Lutra albumban lehet beragasztani, és ez a tiétek. Nektek hoztuk.
3: Köszönjük.
0: Az és nagyon
1: nézd
0: jó.
1: Meg, van benne már matrica is, valahol nyisd ki, kérlek. Ki fog esni le belőle egy matrica?
3: Ott van.
0: Na nézzük meg, képzeljétek, olyan matricát.
3: Ez új.
0: Hát vadonatúj, ez most fog megjelenni, most jelent meg és pontosabban.
1: Most jelent meg a Lidl áruházban.
3: Lutra.
1: De ti külön kaptatok, külön jó kiadást.
3: Jó.
1: Külön példányt. És ott vannak benne a matricák. És azok

0: Ott kell beleragasztani, majd megkeressük, hogy az adott szám alatt milyen állat található, és akkor most megnézzük közösen, hogy mit rejtenek azok a kis
1: mit
0: matricák.
1: Mit kaptál?
2: Ádi, neked milyen állataid vannak?
3: Még nézem.
0: Nyugodtan tép. Aha.
2: Boldi, te láttad már az állataidat? Mi a matricán rajta van?
1: Igen, nekem van egy papagájom, cápám, ez mi?
2: Nincs a hátuljára ráírva?
1: Nincs. Védett állatok a föld körül. Lútra alvó.
2: Dori.
1: Ez ilyen hajóféle.
2: Hajóféle? De hát a hajó az milyen védett állat?
1: Hát nem tudom, de ez itt.
2: Szerintem ez azt jelenti, amikor nincs állat rajta, most jöttem rá, mert volt már olyan, hogy találtam, hogy egy műanyag palack van rajta, hogy meg kell óvni ez a mezőgazdaságot.
1: Ez mert benne van a nevébe, hogy védett.
3: Nálam nincs rajta, vagyis rajta van, de a képen nincs rajta állat, csak egy embernek.
2: Akkor
3: egy
2: mi?
1: Ádi, mi van neked?
0: Ez védett állat a föld körül, igen.
3: Egy darázs, egy majom.
0: Igen. Fordítsd meg, Ádi, nézd, és olvasd, hogy mi van mögött, mi van ráírva.
1: De nincs odaírva.
0: Nincs?
1: Nincs.
2: Akkor lehet, hogy úgy kell, hogy az albumot kinyitod.
1: Tényleg, és ott mutatja benne.
2: Igen, hogy mi a szám.
1: Oké. És tényleg.
0: Keresd ki a szám alapján, nézd meg, Ádika, hogy mi van a anyagszám.
1: Ezt tudjuk gyűjteni fogom. Én a kettő Garfieldos albumot is gyűjtöttem.
2: Gyűjtötted?
1: És mindegyiket kigyűjtöttem eddig.
2: Akkor nézd meg a 86-os számot.
1: De ez, Ádi, ezt neked adom, mert kettő van, egy papagáj.
2: De papagáj, már le is veszed azt?
0: Már cserélhetted.
1: Mert félek, hogy el fogom
0: tudni. Na, mi van odaírva?
2: Szerintem ez legyen nálad, és majd elcseréled az
1: állatot. Nem, mert ezt nyitottam már egy papagáj.
3: Egy gorilla és egy darázs, meg...
1: Ádi, majd cserélhetünk amúgy.
2: És hogy cseréltek? Mi lesz?
1: Hogyha neki nincs meg, és nekem már megvolt, és kettőbe van, akkor odaadom neki.
2: Boldi, nézd.
1: 80-hányos?
2: 86-os.
4: Boldi, nézd a számomat.
0: Nézd a számát.
2: A 67. Na, azt mondja, a 86-os, és oda mit ír? Ezt fölolvasod? Boldi, olvasd föl.
1: Az óceánok túlhalász szása azt jelenti, hogy az emberek több halat fognak, mint amennyi természetes halállományának. Több, mint egy harmada túlhalászott.
4: Az elefánt madár.
2: Na és az elefánt madár. Hát az elefánt hogy lehet madár?
1: Hát csak az kettő van odaírva.
2: Ja, kettő neve van, hogy elefánt madár.
0: Elefánt
2: és
0: madár.
2: Oda mi van az elefánt madárra írva?
0: Mi van odaírva, olvasd el.
3: Mirettekkel rendelkezte, magassága elérte a 3 métert, súlya az 500 kilogrammot, tojásai pedig a 10 kilogrammot is meghaladták.
0: Az kemény.
3: És nagyobbak kemény voltak, mint bármely más a madárvilágban. Ismert tojás ma már csak folyillis csontvázak és tojás darabok maradtak fenn ebből az óriási madárból, amelyek a föld téré részen.
2: Nagyon jó! Hát mi már beragasztottuk az elsőt.
5: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adásait a Sláger hétvégében. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Székrálok majadását hallgatják itt a Sláger hétvégében. Panna és Ármin a mai vendégek, akik testvérek, Dabason laknak, és mindketten a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói.
1: Most jön a cápa az...
2: De ne, ezt majd otthon ragasztjuk be, jó?
3: Akkor mi is most egyet
2: ragasztatok. Ide visszateszem. A madaraknak is körmük van?
1: Van, csak azt nem lehet levágni.
2: Miért?
1: Nem tudom. Vagy hát a házi állatokat.
3: Megvan az első.
2: Jaj, de jó. Na jól van, jó gyűjtögetést kívánunk nektek.
1: Köszönjük.
2: Örültek az ajándéknak?
1: Igen.
3: Nagyon.
2: Nagyon, nagyon. Én is be fogok szerezni egyet. Tudjátok, hogy itt a Székreálokban általában egy hírrel szoktunk kezdeni. Most is egy hír lesz, de egy olyan színes hír, ami az állatvilághoz, a természethez fog kötődni. Boldi, benne vagy, hogy jöjjön egy ilyen hír a Doritól?
1: Persze.
4: A farkas az európai ember szemében a félelmek egyik legősibb megtestesítője. Alakja köré az évezredek során a rettegés, a hatalom és a mágia sűrű szövete fonódott. Már a neve is súlyos teher, hiszen a magyar népnyelvben, ahogy számos más kultúrában is, névtabu övezi. Annyit tudunk róla, hogy farka van, de nem mondjuk ki a nevét. Ordasszavunk szintén csak részinformációval szolgál, hiszen az állat színét jelöli. Miért nem hívták őseink a nevén? Természetesen azért, nehogy megjelenjen, hiszen van az a mondás, hogy farkast emlegetnek, a kert alatt kullog. Ez a titokzatos ragadozó egyszerre testesíti meg a kitartást, az erőt és a szabad életet, miközben a keresztény szimbolikában a hitványság, a kapzsiság és az ördögi családság kötődik hozzá. Hát miért félünk mi bizonyos állatoktól?
2: Tényleg, de miért félünk a farkastól?
1: Mert nagyon tud harapni, meg veszélyes állat.
5: Gyors is.
3: Igaz.
2: Uh-huh. Hogy
1: és ijesztő.
2: Igen, de hát állítólag a farkasból lett háziasítva a kutya, az meg nem ijesztő.
1: Hogy de ez... tényleg amúgy, de
5: igen.
1: A kutya is tud azért.
2: Milyen környezetben él a farkas?
5: Ez...
4: Hát, hogy sokan vannak, vagy erdőben, hol élnek, hogy élnek? Mit tudunk a farkasokról?
1: Hát erdőben élnek.
2: Erdőben? Egy,
1: ja. De van, amelyik az északi sarkon is él.
2: Igen? Igen. De az ilyen fehér színű? Igen.
1: Hát olyasmi, aha. Ja, igen, tényleg a...
2: Tehát a jeges medve...
1: A jeges medve.
2: Igen, az is ott él, az igen, északi sarkon.
1: Igen, csak az nem farkas.
2: Jó, hát nem farkas, de lehet, hogy van olyan jeges medve.
1: Az Ádi mondta, hogy az anyukájának a kedvenc állata az a hófarkas, vagy mi az?
5: Uh-huh. Mi?
2: Hófarkas. Van olyan hópárduc, nem?
1: Aha.
2: Vagy a...
1: De azt mondtad, hogy ilyen fehéres a kedvence az anyukának, hogy nem te mondtad?
2: Lehet, hogy fehér farkas.
1: Igen, van fehér olyan. Farkas, csak valami másik neve van szerintem.
2: Doktor fehér farkas. Jó, figyeljetek, egyedül szokott bolyongani egy farkas, vagy van csapata, akivel falkája, hát, akivel jár?
1: Néha van csapata, vagy néha, amikor élelmet keres, akkor ja, szerintem egyedül. Ja, van itt a hold felé, és akkor jönnek a többiek.
2: Az a jel, hogy a hold felé ordítok egyet?
1: Igen, és akkor így csatlakozik a másokkal, és kommunikál.
2: Kommunikálnak. Milyen hangja van egy farkasnak? Hogy hívja a másikat, a csapatát, a falkát? Megborzongtam, ez olyan. Nem jönnek a farkasok? Itt nézem a...
3: 7. emeletet.
2: Azt kell megnyomni.
1: Akkor megyünk?
2: Nem kell, nem jönnek a farkasok.
3: Nem jön senki.
2: Nem, hát ide nem jön. Akkor megyünk, de édes vagy. Nem jön.
1: Itt nincsen erdő, ott van az távol.
2: Az ott fönt van, de hát Magyarországon nem is nagyon élnek farkasok.
1: De, hogy is nem.
2: Hol?
1: Hát élnek, szerintem.
2: Élnek? De...
1: Szerintem.
2: Jó, hát figyelj, hát lehet, hogy te jobban tudod.
1: Én... De szerint lehet, hogy hallottam már róla. És azt mondta az osztálytársam anyukája, hogy olvasta a hírekben, hogy egy krokodil volt egy tóba.
2: Nem már.
1: Nem.
2: De a krokodil az tóban él?
1: Lehet.
2: De milyen tóban?
5: Hát... Ilyen, ami ilyen...
2: Mocsaras.
5: Nem annyira... Igen, ilyen mocsarasba.
1: Igen, de abban lakik a vízi ló is.
2: Uh-huh. Együtt laknak?
1: Hát, olyasmi.
2: Akkor kicsit a vízi ló meg a krokodil olyan, mint anyukám meg apukám.
1: Hát...
2: Hogy együtt laknak egy házban.
1: De szerintem a vízi ló az sokkal erősebb, mint a...
2: Krokodil?
1: Aha.
3: Hát, azt nem
1: azért, mert sokkal nagyobb a szája, és nagyobbat tud harapni.
3: Jó, de ha a krokodil elkapja azonnal a vízilónak mondjuk a száját, akkor tök mindegy, mekkora szája van a vízilónak, nem?
1: Amúgy ez tényleg igaz, csak nem lehet ebből a szempontból mondani, igen, hogy melyik a leerősebb, mert egyébként mind a kettő nagyon erős,
3: igen,
1: csak a víziló az nyugodtabb.
2: Igen. Nyugodtabbnak tűnik.
3: Igen.
2: Szerinted verekednek, összeverekedhetnek a vízilóvak a...
1: Hát, ezt nem nagyon lehet megtudni. Ádi?
5: Hát, azért el lehet képzelni, de azért nem annyi.
2: Nehéz, nehéz. Szerintem mind a kettő...
1: De hogyha összetalálkoznak, mind a kettő szeretné a húsot.
2: Igen? Húsevő mind a kettő a víziló
1: szerintem
2: is?
1: Szerintem igen. Tehát, hogy szerintem a... ebből a szempontból.
5: Szerintem a víziló az igen, de szerintem a krokodil az nem.
1: De úgyis nem, az mindent akar.
2: De az embert is meg tudja enni?
1: Persze, egy harapással.
3: És egy pöttyös labdát?
1: Azt is, azt kipukasztja.
3: Oh.
5: Bár mondjuk a krokodilnak kisebb a szája, mert az...
1: Amúgy tényleg, az, ilyen, az csak ekkorája...
5: Nem, mert az ugye a ilyen hosszú, de ilyen sovány, de a víziló az meg ilyen nagy, ilyen...
1: Igen, és a krokodil az kb. Ennyit tud, és a... Mi az víziló? Az ekkorát.
2: Az olyan nagyra nyitja ki?
1: Hát, ja.
2: Akkor, hogyha mondjuk a víziló orvoshoz megy, és be van gyulladva a torka, akkor az orvos mondja neki, hogy mondd azt, hogy á, és akkor láthatja.
1: És akkor bekapja, ez csak egy csali volt.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adásait a Sláger hétvégében. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: A mai nap folyamán kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felől egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. Nagyjából majd a maximumok 24 és 34 fok között alakulnak. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, lezárták a félútpályát a második kerületben, a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozó haladhat. Sávlezárásra kell készülni a harmadik kerületben is, a Folyondár utcában, a Mágyáshegyi útnál, valamint az ötödik kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, mert itt vízvezetéket javítanak. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnódi Miklós utcát, valamint a Szent István parkot, egyaránt az újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Továbbá lezárják a 18. kerületben a Margó Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra György utca között, a Szélmalom utcát pedig a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát a rendezvény miatt fogják tehát lezárni 23 óráig. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Székrálók molyadását hallgatják itt a Sláger hétvégében. Panna és Ármin a mai vendégek, akik testvérek, Dabason laknak, és mindketten a Dabasi Kossuth Lajos általános iskola tanulói.
1: Te szeretnéd akkorára nyitni a szádat, mint egy víziló?
2: Na.
3: Igen.
2: Mert akkor bármilyen nagyon nagy étel beleférne.
4: Egy nagy kerek pizza azonnal lefutna.
1: Láttatok már az interneten olyan állatos videót, amiről nem bírod elképzelni, hogy ilyen létezik?
2: Én tudom, én már láttam. Miért nem hoztam be a Garfieldos könyvem? A kékben volt az a nem medve, hanem ilyen olyan, mint a Stranger Things-ben, ilyen kerek szájú, csak nincsen szeme, és azt csak horoszkóppal lehet megnézni.
1: Csiga?
2: Nem.
4: Horoszkóppal?
2: Igen.
4: Hogy tudsz
3: megnézni? Mert annyira pici.
2: Hát ja, nem, nagyon baktéri. Nagy, csak ne. Azt hallottam, hogy több mint 100 évre el tud bújni.
4: Mikroszkóppal.
2: Oh. Ja, igen, mindig összekeverem.
1: A horoszkópot
4: a mikroszkóppal. Nem baj.
2: De hasonló, de...
4: Abszolút igazad van.
2: Igen, és akkor... azt fogom majd kapni szerintem szülinapomra, mert azt is mondták, és akkor azt fogom kapni, és akkor kell gyűjteni hozzá dolgokat, és akkor megcsinálod, és tudod figyelni őket, ahogy több mint 100 évre elbúj a vízbe.
1: Az nem áll.
2: Ilyen valamilyen medve, de egyáltalán nem medve. Nem. Ugyanúgy két neve van, amit megtévesztettél.
1: Tóth medve.
4: Barna medve.
1: Barna.
2: Nem az... Nem tudom megmondani, régebben tudtam a nevét.
4: Majd legközelebb.
2: Csak az egyik neve, azt tudom, hogy medve.
1: Medve. Ádi, te hogyha mikroszkópikus nagyságú lennél, akkor mivel töltenéd a napodat?
4: Ha ilyen picike lennél, ilyen aprócska.
3: Hát akkor inkább gyűjtenék élelmet, mert ugye ilyen pici a hasa.
2: És miért ekkora legyen?
3: De azért, hogy...
2: most legyen, tudod, a csiga így jön. Megeszi a társait aztán.
3: Hát jó, hát igen, de nincs olyan pici étel, tehát hogy azért keresnék, de nincs olyan pici.
2: Rovarokat kell ennie a csigának.
1: Tényleg. Tud magának főzni egy csiga? Mondjuk tud enni csiga levest?
2: Nem.
4: Tejbe griszt.
2: Azt tuti nem.
1: Csigatészta.
2: Ja.
1: De mit teszik egyébként egy csiga?
2: Rovarokat.
3: Igen.
1: Rovarokat?
2: Igen, én ezt tudom.
1: Meg füvet is eszik? Vagy az...
3: Hasonlókat.
1: Miért nyál az, úgy, amikor láttatok már csigát, hogy megy az úton, és akkor egy ilyen nyálcsík van mögötte?
2: Az ismerősöm, vagyis hát a barátom.
1: Nem a barátod anyukája?
2: Nem a barátnőm, így megfogta a csigát, a hátát, és akkor így bepisílt. Igen!
1: Azt a minden.
2: Mert nagyon fél, mint az ember is.
1: Igen.
2: Már néha.
1: Amikor természetvédelemről beszélünk, akkor mit jelent az, hogy meg kell védeni a természetet? Kitől?
2: Azért, mert hogyha túl sokat szemetelünk erdőkben, akkor el is pusztulhat a föld.
1: Igen. És akkor te mit teszel, Ádi, hogy ne legyen sok szemét?
2: Hát felszedjük őket.
3: Igen, és elvisszük.
2: A kukába.
1: Az mit jelent, hogy szelektíve gyűjteni?
2: Az a szemét. Hát, mint ahogy otthon is szemetelünk, nem szabad szemetelni, mert már eleve az autók is, meg az autófüst, meg az autóolaj, meg a ház is mérgezi.
1: Mi a ház is mérgezi?
2: A ház is.
4: Hát ahogy persze a kéményből, ahogy jön ki a füst.
2: De nem csak az, hanem hogy épületet is csinálnak, több épületet.
1: Ja. Tehát akkor legszívesebben, hogy megóvjuk a környezetünket, nem házba kéne laknunk?
2: Hát, de csak az a gond, az egy gond vele van, hogy itt, mint ebbe az épületbe is vagyunk, ez már maga régebben, amikor Jézus megteremtette a földet, minden csupa zöld volt.
1: Nem lehet, hogy csak egy...
2: Szegény fákat kinyírták azért, hogy építsenek épületeket. Nyilvánvaló, muszáj építeni épületeket, hogy több életet is felkeltsünk. Csak az a gond, hogy a földet nem keltjük életlen. És sokkal jobban sebezzük.
3: Meg a fák adják a levegőt is.
1: Igen,
2: meg a virágok.
1: Meg a virágok.
3: Mert beszívják azt a levegőt, amit mi kifújunk, és azt szívják ki. És azt szívják.
1: ők szívják be?
3: Igen, amit mi kiszívjuk, és...
4: újra hasznos. Igen. Értjük, igen.
1: Értem.
4: Tehát ez egy körforgás.
3: Igen.
4: Igen.
1: Olyan érdekes, amit mondtál, hogy Jézus mikor megteremtette, hogy minden zöld volt, akkor ezek szerint csak zöld ceruzája volt?
2: Nem, csak úgy értem, hogy nem minden zöld volt, hát hogy voltak színek is.
1: Ja,
2: csak
1: volt szín.
2: Úgy értem, mindenhol, amit most látsz, itt ezeket az épületeket, azok helyén szép kis fák voltak.
1: Oh.
2: Meg virágok, tiszta, csupa erdő. És semmi más nem volt az erdőn kívül.
1: És víz volt?
2: Víz, persze, hogy volt. Amikor Ádámt és Évát megteremtette, mindent lett.
1: Minden volt?
4: Alma is volt.
2: Igen, az is volt. Minden vagy hát nem minden étel, akkor még nem tudtak semmit az emberek erről.
3: Minden szép, ami zöld, ami még nem ilyen modelltechnológia.
2: Szinte az egész világ csak gyönyörű zöld volt, és
1: kék.
2: Fű, meg ja, kék a kék.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adásait a Sláger hétvégében. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: egyik sláger a másik után. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Itt se változtál, behúnyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva üres.

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Székrálók mai adását hallgatják itt a Sláger hétvégében. Panna és Ármin a mai vendégek, akik testvérek, Dabason laknak, és mindketten a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói.
1: Azt mondtad, hogy mikor megteremtette Ádámot meg Évát, ők nem a paradicsomban éltek?
2: De mi?
3: Hát
2: mi? Nekem rémlik valami.
1: Igen. Vagy az volt, hogy ők a paradicsomban élnek. Hogy lehet egy paradicsomban élni?
2: De új paradicsom.

0: Vagy mibe élnél?
1: Hogyha nem paradicsom, akkor eperbe.
0: Eperbe?
2: Igen.
0: Az nagyon jó, és akkor belülről lennéd?
1: De szerintem, hogyha nem eperben, akkor valami mást kéne kitalálni.
2: Én barackban élnék.
1: Én...
0: Ó, de jó.
1: Én...
0: Akkor te kukac vagy.
2: Nem.
1: Én cseresznyébe.
0: Cseresznyébe?
1: Én meg káposztában.
0: Júj, káposztalepke. Van olyan, hogy káposztalepke.
2: Miben, Ádi, miben élnél?
0: Boldogságban.
1: Valami nagyba. Valami nagyba, ahova be vagy zárva.
3: Olyan jó, nagy, és...
2: Elférsz benne.
1: Igen. Hát most a házban lakunk, szóval én, hogyha nem lenne ház, akkor szerintem ugyanabban, mint a káposztában.
3: Hát mondjuk akkor, ha ugye...
1: De nem. Akkor jó meleg takaró van meg.
3: Hát ha nem házba és nem gyümölcsbe, akkor barlangba.
0: Jaj, de jó! Hát meddig eljutottunk, nem attól az apró hírig, amit a Dóri felolvasott. Egyébként most is fel fog olvasni nem egy hírt, hanem egy kvízhez kapcsolódó dolgot. De nem olyan kvíz lesz, amit szoktunk játszani, hanem nagyon figyeljetek, mert amit Dóri fölolvas, az egy állítás. És a fölolvasott részben már benne van... Nem matek, abban már benne van a megfejtés, úgyhogy nagyon-nagyon figyelmesen hallgassátok, koncentráljatok a szövegre.
2: Kék ízérzékelő receptorai részben a lábukban találhatók. Amikor egy levélre leszállnak, meg tudják állapítani, hogy alkalmas-e a petézésre. Melyik testrészükkel is érzékelik az ízeket a lepkék?
1: A lábukkal.
0: Hát persze, hogy a lábukkal! Hát persze, hogy a lábukkal.
1: Ja, tényleg, most már értem.
0: Érted? Tehát, hogy leszáll a lepke.
1: És igen, érzi. Igen, és igen,
0: a lábával.
1: Igen.
0: És oda petézik. Ti igen. Szoktatok petézni?
1: Az mit is jelent?
3: Hogy odarakja a tojásait.
0: A tojásait odarakja.
1: Igen, tényleg.
0: Hogy lehet, hogy egy lepke is tojással szaporodik?
1: Egy lepke?
0: Hát, hogy ilyen kis petéke, tehát az olyan, mint egy kis tojás.
1: Igen. Ezt tudom. De másból is lehet lepke. Nem csak lepke a lepkéből.
3: Hanem kukacból.
0: A hernyóból.
1: Igen. Elbújja a falevélbe egy pár
3: napra.
1: Nem. Pár hétig.
0: Igen.
1: Aztán, ami után már úgy érezte, hogy pillangó lett, akkor kiszáll és elmegy.
0: Nem bebábozódik?
3: De.
0: Van valami de. Ilyen szó, igen. Hogy bebábozódtam. Kimondjuk együtt?
4: Bebábozódtam.
0: Dóri, a következő állítást figyeljünk nagyon megint az állításra.
2: Az elefántok örömmel üdvözlik egymást. Ormányukkal megérintik a másikat, halk morajló hangokat adnak ki, és még hosszú idő után is felismerik régi társaikat. Mivel üdvözlik gyakran egymást az elefántok?
1: Úgyhogy az ormányukkal megérintgették.
0: Igen.
1: Egymást.
2: Igen.
0: Furcsa lenne, hogy mi az ormányunkkal köszönnénk egymásnak.
1: Nincs is ormányunk.
0: Hát az orrunkkal.
1: Hát de az orrunkat nem tudjuk nagyon mozgatni, csak így.
2: De nem úgy, hanem a találkozunk, így össze kellene érintenünk, és így.
1: Ja.
0: Mint hogy a mikrofonnak így érintsd.
2: Sziasztok.
1: Ezt apával úgy hívjuk, meg anyával Nóni.
0: Ha nagy ormányotok lenne, akkor már elefántok lennétek?
1: Hát, ja. Végül is.
3: Meg ha nagyok lennénk.
1: Ne.
0: Szeretnétek elefántok lenni?
1: Nem.
0: Mert nagy füle van.
3: Bár akkor, hát, ha nagy füle van, akkor jól is hal.
0: Bizony.
1: Ja.
3: De orrukkal nem csak így köszönnek, hanem fel is szívnak dolgokat.
1: Ja, meg mint az Otropolisban így a elefántok az ormányokkal tekerik fel a fagyit a évvel. És akkor mondja a Hobbs, hogy ez nem igényes, hanem hogy és kézzel kéne odarakni.
0: Jaj, meg fogom nézni, és azt ajánlom, hogy mindenki.
1: De az első rész, ne felejtsd.
0: Az első rész mindenki nézze meg, ugyanúgy, ahogy hallgasson minket is, itt a Sláger FM-en a mi kis podcast és rádió műsorunkat, aminek a címe Székre állok. Én Hajdú Steve voltam a műsor egyik műsorvezetője, másik műsorvezető társam nem más volt, mint...
2: Kortutai Dóri.
0: Köszönöm szépen, Dóri, hogy bemondtad, és itt volt a két fantasztikus természetvédő és állatrajongó, zárójelben mondom, foci rajongó is. Boldi és Ádi, sziasztok!

0: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
1: Ez volt a Székrálók mai adása, Panna és Ármin voltak a ma reggeli vendégeink, akik testvérek és mindketten dabasollaknak, valamint a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói. Én Csák Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem. Jó ébredezést mindenkinek!
0: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
0: Mindig friss.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
7: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
2: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
7: Na jó, takart.
2: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Az Erasmus program ismét elérhető lehet minden magyar egyetemen. Fórumot tartottak a Hévízitó jövőjéről. Két ingyenes 5 próbapont szerző sportesemény lesz Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Az Erasmus program ismét elérhető lehet minden magyar egyetemen a 2026-27-es tanévben, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Közölte, hogy a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett, és a korábban korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal. Ez azt jelenti, hogy újra megnyílhatnak a külföldi tanulmányi és szakmai lehetőségek a hallgatók előtt. Az érintett modellváltó egyetemek 2024-től nem vehettek részt az Erasmus programban, miután az Európai Unió összeférhetetlenségi és átláthatósági kifogásokat fogalmazott meg. A kieső lehetőségek pótlására Magyarország létrehozta a Pannónia ösztöndíj programot, amelyben eddig több mint 12 000-en vettek részt. Az Erasmus 1998 óta működik Magyarországon, indulása óta mintegy 300 000 magyar hallgató kapcsolódott be. Szombaton jelentős közlekedési korlátozásokra kell számítani Balatonfűzfőn, a Balatonmen Fűzfő triatlon verseny miatt. A mintegy 700 sportoló részvételével zajló verseny miatt reggel 6:30-tól várhatóan este 6 óráig több útszakaszt lezárnak vagy korlátoznak. A 710-es út teljes hosszában járhatatlan lesz, és a kapcsolódó utcákból sem lehet ráhajtani. Forgalomkorlátozás érinti a 71-es és a 72-es főút egyes szakaszait, valamint a strand környékén több utcát is. Budapest felé a közlekedőknek a 72-es főút és a 8-as főút felé vezető kerülő útvonalat javasolják. A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy indulás előtt tervezzék meg az útvonalat, és a megszokottnál hosszabb menetidővel készüljenek. Hévízen a Hévízitó, valamint a helyi kórház jövőjéről tartottak lakossági fórumot több száz érdeklődő résztvételével. A rendezvényen a tó állapotáról, a gyógyvíz adatairól, a természetvédelmi szempontokról és a fejlesztési lehetőségekről is szó esett. A szakemberek szerint a tó vízhozama jelenleg nagyjából másodpercenként 430 liter, és az elmúlt években stabilizálódott. A környék 8 szállodájának termálkútjai a tó éves vízhozamának mindössze mintegy 8%-át használják fel. A Hévízi Szent András Reuma Kórház főigazgatója szerint az intézmény évente 372 000 beteget kezel, ezért megőrzése és fejlesztése kiemelten fontos. A város idegenforgalmát ugyanakkor komolyan érinti a tófürdő főépületének tavalyi lezárása. Az idei első negyedévben jelentősen csökkent a vendégek és a vendégészakák száma. Csaknem 2 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik Pápa kerékpáros hálózatát. Az előkészítés már megkezdődött, a beruházás 4 útvonalat érint. Új kerékpáros kapcsolat létesül az Erkel-Ferenc utca, Celli út körforgalmától a Juhar utcáig, és megújul a Zárda utcai gyalog- és kerékpárút. A Tesco környékét a Harangöntő és a Mézeskalács utcán keresztül kapcsolják a hálózathoz. Szeptemberben 2 ingyenes 5 próbapont szerző sportesemény várja a mozogni vágyókat Veszprémben. Szeptember 12-én rendezik meg a Valeo határok nélkül úszónapot a Veszprém sportuszodában, ahol minden korosztály találhat magának kihívást. A gyerekeket játékos feladatokkal, a felnőtteket úszó teljesítménnyel várják. Szeptember 27-én pedig első alkalommal rendezik meg a Veszprém Terepduatlon Fesztivált a Kolostorok és Kertek területén. A résztvevők több táv közül választhatnak, a maxi távot pedig váltóban is lehet teljesíteni. Mindkét program célja, hogy a sport és a mozgás örömét mindenki számára elérhetővé tegyék.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
2: Összesenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, lezárták a félútpályát a második kerületben, a Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Sáblezárásra kell készülni a harmadik kerületben is, a Folyondár utcában, a Mágyershegyi útnál, valamint az ötödik kerületben, a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, mert itt vízvezetéket javítanak. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát, valamint a Szent István parkot, egyaránt az újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Továbbá lezárják a 18. kerületben a Margó Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra György utca között, a Szélmalom utcát pedig a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát a rendezvény miatt fogják tehát lezárni 23 óráig. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 7 óra után pár perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, már is indítunk egy újabb órát a stúdióban, Csáki Attila, és ebben az órában is a legkiválóbb slágerek közül válogatunk még hozzá a szombat reggeli ébredés mellé. Itt van elsőként Avicii slágere, Szó már is, jó még mi, jó reggelt!

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és jó pihenést, valamint bízom benne azért, hogy jól indul a szombat reggelük. És fontos információ, hogyha hévvel közlekednének, hiszen 2 szeptemberi hétvégén is változik a hév közlekedés. Karbantartásra van szükség a H6-os hévvonalán. Karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a Közvágó híd és Pest Erzsébet felső között jár a H6-os hév a szeptember 5 és 6-ai, valamint a 26 és 27-ei hétvégén, ezt a BKK közölte. A közlekedési vállalat azt írja, hogy a kimaradó szakaszon H6-os pótlóbusz jár, valamint a 224-es autóbusz biztosít alternatív utazási lehetőséget, de indulás előtt mindenféleképpen tájékozódjanak. A Sláger FM-en pedig egy biztos, érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Azt a Kamara slágere pedig már is jön itt a Sláger hétvégében most.

0: pihenést, jó hétvégét, ez a Sláger FM, Ed Sheeran slágerét hallgattuk meg az előző percekben, nem sokára 7:30 lesz majd, szétnézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. Niall Horan és a Heaven pedig mindjárt jön nálunk. A mai nap folyamán kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felől egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. Nagyjából majd a maximumok 24 és 34 fok között alakulnak. Jó utat mindenkinek, a Sláger FM-mel mondom már is a legfrissebb közlekedési információkat. Lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, a mai napon 8 és 14 óra között csatorna karbantartás miatt. A mai napon 7 órától a Nagykovácsi úton, a Fekete-Fej utca és a Nagyrét utca között szakaszosan a forgalom jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon váltakozva haladhat burkolatjavítás miatt egészen vasárnap este 9 óráig. Hétvégén a H6-os hév rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd állomást karbantartás miatt, pótlóbusz jár a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között. A mai napon, valamint vasárnap 14 órától 19 óra 30-ig N2-es nosztalgia villamosra utazhatnak a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között. Továbbá az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirta mező utca után felfelé sávlezárásra készüljenek elektromos közműjavítás miatt. Illetve a második kerületben autóznának, akkor a forgalom egy sávon váltakozva haladhat a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bíg utcánál, mert itt vízvezetéket javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

Jó hétvégét, jó pihenés, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk. Rengeteg jó kis sláger közül válogatok majd. A Szolvő és ma Salkó Dávid közösen már is jön az óra zárásaként. Rádiózzunk együtt a következő órában is. Jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
2: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítés

0: Szolgál. A Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
1: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
2: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
3: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
4: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
5: A Sláger FM-et hallgatja.
6: Ha megkeresik telefonon vagy online,
7: kérjük, mondja el!
8: Sláger FM. Sláger FM.
9: Köszönjük!
10: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
11: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. Veszprém a második legfejlettebb megyeszékhely. 10. alkalommal rendezik meg a Tacsi Talit Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Pori vagyok. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Az ellenőrzés részleteit később közlik. Veszprém a második legfejlettebb megyeszékhely, Balatonfüred pedig saját kategóriájában a fejlettségi és a fejlődési rangsort is vezeti az Egyensúly Intézet idei település indexében. Veszprémet csak Székesfehérvár előzi meg, a harmadik helyen pedig Eger végzett. A 15 ezer lakos alatti városok között Balatonfüred sikerét a minőségi turizmussal és a tudatos városfejlesztéssel magyarázzák. Az 5000 fő alatti települések fejlettségi listáján Felcsút az első, Hévíz a második, Tihany pedig a harmadik. Ebben a kategóriában a fejlődés ütemét tekintve Nemesvámos is dobogós lett, Felcsút és Szántód mögött. A budapesti kerületek közül az 5. kerület vezeti a rangsort. Az elemzés több mint 3100 települést és a főváros 23 kerületét hasonlította össze. Megállapításai szerint a fejlődésben a diplomások aránya és Budapest közelsége is meghatározó. Több mint 300 ezer forint gyűlt össze azon a veszprémi jótékonysági futáson, amelyet egy 17 éves diák szervezett. Az Angliában tanuló Szigeti Máté a nyári szünetre hazatérve hívta életre az augusztusi rendezvényt a Veszprém völgyi futókörön. Mintegy 60-an álltak rajthoz, a lebonyolítást az SVS-e és helyi vállalkozások is támogatták. A fiatal a krónikus betegségekkel élő gyerekekre és az orvosi kutatások fontosságára szerette volna felhívni a figyelmet. A teljes bevételt az Emberkék Alapítványnak ajánlotta fel, amely egy korszerű, a gyermekek neurológiai vizsgálatát segítő EEG készülék beszerzésére fordítja az adományt. Orosz István az Idő Anzisz képei című verse nyerte a balatonfüredi Salvatore Quasimodo nemzetközi költőverseny fődíját. A 34. alkalommal meghirdetett pályázatra 80 alkotótól mintegy 150 költemény érkezett. A külön díjat Pap Attila Zsolt, a Térei díjat pedig Palotai Attila kapta. Az elismeréseket a szeptember 11-én és 12-én rendezett irodalmi fesztiválon adják át. Az Anna Grand Hotelben tartott díjkiosztót olasz zongora koncert zárja. Másnap irodalmi matiné és Tagore életművét bemutató minikonferencia várja az érdeklődőket. Csaknem 2 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik Pápa kerékpáros hálózatát. Az előkészítés már megkezdődött, a beruházás 4 útvonalat érint. Új kerékpáros kapcsolat létesül az Erkel-Ferenc utca, Celli út körforgalmától a Juhar utcáig, és megújul a Zárda utcai gyalog és kerékpárút. A Tesco környékét a Harangöntő és a Mézeskalács utcán keresztül kapcsolják a hálózathoz. 10. alkalommal rendezik meg a Tacsi Talit Veszprémben, szeptember 5-én szombaton. A kolostorok és kertek rendezvény területén 9:30-tól 6:30-ig várják a tacskókat, gazdáikat és a kutyabarát látogatókat. A jubileumi találkozón rendőr, szolgálati és mentőkutyás bemutatókat is tartanak, valamint állatorvosi előadás és kutyatánc is szerepel a kínálatban. A tacskók szépségversenyére 13:30-kor kerül sor. A gyerekeket Frici Bohóc és Csondor Kata műsora szórakoztatja. Emellett légtorna és táncbemutatók, tombola és kézműves vásár is színesíti a napot. A rendezvényre ingyenes a belépés. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: Jó utat mindenkinek, a 81-es trollibusz továbbiabban az Örs vezértere és a Dózsa-György út között közlekedik, nem érinti a Mexikó úti megállóját. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 23. kerületben a Tarsai utcában, a Szent László utca és a Nyír utca között egy rövidebb szakaszon csatornaépítés miatt. Félpályás lezárásra készülnek a 22. kerületben a Rózsakert utcában, az 5. utcánál, mert itt vízvezetéket javítanak. Csepelen a Határ utcai körforgalomban útszűkületre számítsanak, mert itt vízvezetéket javítanak. A 71-es autóbusz, illetve a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót. Sávlezárásra készüljenek a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utca után, mert itt javítják a vízvezetéket. Éjszakánként 19 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerületben a Fertő utcában a Vasút felüljárónál, a Basa utcánál, a Száva utcánál forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőrös irányítással elektromos közműjavítás miatt. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 8 óra után pár perccel köszönöm szépen a legfontosabb híreket és információkat a stúdióban Csáky Attila, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk, méghozzá a szombat reggeli ébredés mellé. Itt van már is elsőként Kamrad sláger, a szomos nálunk a Be Mine. Jó reggelt!

Jó hétvégét, ez a Sláger FM, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Rengeteg program és kikapcsolási lehetőség vár mindenkire itt a fővárosban, valamint Veszprém és környékén. Ezekből szemezgetünk természetesen most is. Többek között ellátogathatnak a Belvárosi Sörfesztiválra a Szabadság térre. Szeptember 1 és 6-a között, tehát ezen a hétvégén még várnak mindenkit. A 10. évfordulóját ünneplő évről évre nagy sikernek örvendő Belvárosi Sörfesztiválra. A jubileumi gasztrofesztiválon több mint 250 féle hazai és nemzetközi kézműves különleges tudnak megkóstolni ezen a hétvégén, tehát a Szabadság téren, úgyhogy érdemes ellátogatni. Jó kikapcsolódás, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Bandera Rama és a Vénusz, ez folytatja már is most nálunk az órát. Jó reggelt!

0: says, "Oh."
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hétvégét kívánok mindenkinek! Nem sokára 8:30 lesz, majd szétnézünk az utakon, és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Majd Selena Gomez érkezik mindjárt, az énekesnő már 7 évesen kamerák előtt állt, később pedig a Disney egyik legnagyobb sztárja lett. Egy érdekesség még a nevéről, eredetileg egyébként Priscillának hívták volna, de szülei annyira megszerették a Selena zenéjét, hogy végül róla nevezték el. Itt a Sláger FM-en pedig mindjárt az ő dalát hallgatjuk meg, jön majd tőle, egészen pontosan a Single Zone pár perc múlva. A mai nap folyamán kezdetben sok napsütéssel számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felől egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. Nagyjából majd a maximumok 24 és 34 fok között alakulnak. Jó utat mindenkinek! A 81-es trollibusz továbbiabban az Örs vezértere és a Dózsa-György út között közlekedik, nem érinti a Mexikó úti megállóját. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 23. kerületben a Tarsai utcában, a Szent László utca és a Nyír utca között egy rövidebb szakaszon csatornaépítés miatt. Félpályás lezárásra készülnek a 22. kerületben a Rózsakert utcában, az 5. utcánál, mert itt vízvezetéket javítanak. Csepelen a Határ utcai körforgalomban útszűkületre számítsanak, mert itt vízvezetéket javítanak. A 71-es autóbusz, illetve a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót. Sávlezárásra készüljenek a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utca után, mert itt javítják a vízvezetéket. Éjszakánként 19 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerületben a Fertő utcában, a Vasút felüljárónál, a Basa utcánál, a Száva utcánál forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőrös irányítással elektromos közműjavítás miatt. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Jó hétvégét, jó pihenést, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig majd délelőtt 9 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk. Rengeteg jó kis slágert készítettem be a következő órában is, tehát Phil Collins és a You Can't Hurry Love pedig jön már is az óra zárásaként. Számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30

0: 100, mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
1: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
2: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenkaskad.hu.
0: 103.1 Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
2: Sláger FM. Köszönjük.
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
4: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
4: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
4: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Az Erasmus program ismét elérhető lehet minden magyar egyetemen. Fórumot tartottak a Hévízitó jövőjéről. Két ingyenes 5 próbapont szerző sportesemény lesz Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Az Erasmus program ismét elérhető lehet minden magyar egyetemen a 2026-27-es tanévben, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Közölte, hogy a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett, és a korábban korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal. Ez azt jelenti, hogy újra megnyílhatnak a külföldi tanulmányi és szakmai lehetőségek a hallgatók előtt. Az érintett modellváltó egyetemek 2024-től nem vehettek részt az Erasmus programban, miután az Európai Unió összeférhetetlenségi és átláthatósági kifogásokat fogalmazott meg. A kieső lehetőségek pótlására Magyarország létrehozta a Pannónia ösztöndíj programot, amelyben eddig több mint 12 ezeren vettek részt. Az Erasmus 1998 óta működik Magyarországon, indulása óta mintegy 300 ezer magyar hallgató kapcsolódott be. Szombaton jelentős közlekedési korlátozásokra kell számítani Balatonfűzfőn, a Balatonmen Fűzfő triatlon verseny miatt. A mintegy 700 sportoló részvételével zajló verseny miatt reggel 6:30-tól várhatóan este 6 óráig több útszakaszt lezárnak vagy korlátoznak. A 710-es út teljes hosszában járhatatlan lesz, és a kapcsolódó utcákból sem lehet ráhajtani. Forgalomkorlátozás érinti a 71-es és a 72-es főút egyes szakaszait, valamint a strand környékén több utcát is. Budapest felé a közlekedőknek a 72-es főút és a 8-as főút felé vezető kerülő útvonalat javasolják. A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy indulás előtt tervezzék meg az útvonalat, és a megszokottnál hosszabb menetidővel készüljenek. Hévízen a Hévízitó, valamint a helyi kórház jövőjéről tartottak lakossági fórumot több száz érdeklődő résztvételével. A rendezvényen a tó állapotáról, a gyógyvíz adatairól, a természetvédelmi szempontokról és a fejlesztési lehetőségekről is szó esett. A szakemberek szerint a tó vízhozama jelenleg nagyjából másodpercenként 430 liter, és az elmúlt években stabilizálódott. A környék 8 szállodájának termálkútjai a tó éves vízhozamának mindössze mintegy 8%-át használják fel. A Hévízi Szent András Reuma Kórház főigazgatója szerint az intézmény évente 372 ezer beteget kezel, ezért megőrzése és fejlesztése kiemelten fontos. A város idegenforgalmát ugyanakkor komolyan érinti a tófürdő főépületének tavalyi lezárása. Az idei első negyedévben jelentősen csökkent a vendégek és a vendégészakák száma. Csaknem 2 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik Pápa kerékpáros hálózatát. Az előkészítés már megkezdődött, a beruházás 4 útvonalat érint. Új kerékpáros kapcsolat létesül az Erkel-Ferenc utca, Celli út körforgalmától a Juhar utcáig, és megújul a Zárda utcai gyalog és kerékpárút. A Tesco környékét a Harangöntő és a Mézes Kalács utcán keresztül kapcsolják a hálózathoz. Szeptemberben 2 ingyenes 5 próbapont szerző sportesemény várja a mozogni vágyókat Veszprémben. Szeptember 12-én rendezik meg a Valeo határok nélkül úszónapot a Veszprém sportuszodában, ahol minden korosztály találhat magának kihívást. A gyerekeket játékos feladatokkal, a felnőtteket úszó teljesítménnyel várják. Szeptember 27-én pedig első alkalommal rendezik meg a Veszprém Terepduatlon Fesztivált a kolostorok és kertek területén. A résztvevők több táv közül választhatnak, a maxi távot pedig váltóban is lehet teljesíteni. Mindkét program célja, hogy a sport és a mozgás örömét mindenki számára elérhetővé tegyék.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: Jó utat mindenkinek! A 81-es trollibusz továbbiabban az Örs-vezértere és a Dózsa-György út között közlekedik, nem érinti a Mexikó úti megállóját. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 23. kerületben a Tarsai utcában, a Szent László utca és a Nyír utca között egy rövidebb szakaszon csatornaépítés miatt. Félpályás lezárásra készülnek a 22. kerületben a Rózsakert utcában, az 5. utcánál, mert itt vízvezetéket javítanak. Csepelen a Határ utcai körforgalomban útszűkületre számítsanak, mert itt vízvezetéket javítanak. A 71-es autóbusz, illetve a 948-as éjszakaiára terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót. Sávlezárásra készüljenek a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utca után, mert itt javítják a vízvezetéket. Éjszakánként 19 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerületben a Fertő utcában, a Vasút felüljárónál, a Basa utcánál, a Száva utcánál forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőrös irányítás hatással elektromos közműjavítás miatt. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csáky Attila vagyok, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk méghozzá a szombati ébredés mellé. Imáni és a Don't Be So Shy pedig már is szól elsőként, tartsanak velem ebben az órában is. Jó reggel!

Jó pihenést mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, és most irány a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál ezen a hétvégén. Budapest Bornegyede Pezsgő programoktól hangos az ősz első hétvégén, szeptember 4 és 6-a között ingyenesen látogatható zenés fellépések, gasztroprogramok, családi élmények és persze boros rendezvények várnak mindenkire a 22. kerületben a 36. Budafoki Pezsgő és Borfesztiválon, melyhez mindenkinek nagy jó kikapcsolódást kívánok. A Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a hétvége délelőtt mellé is a legnagyobb slágerek, változatosan Vastag Csaba, Őrült éjjel, ez jön már is most nálunk az óra folytatásaként.

0: Jó étvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára 9:30 lesz, majd szétnézzük az utakon. Valamint ejtünk pár szót a várható időjárásról is, ha bármit látnak, bármit tapasztalnak, akkor kérem jelezzék, és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. Shawn Mendezzel folytatjuk nem sokára, akinek karrierje 6 másodperces videókkal indult, YouTube-ról tanult gitározni, aztán pedig később rövid feldolgozásokat is feltöltött egy videó megosztó portára. 15 évesen már megjelent első kislemeze, 19 éves korára pedig 3 albuma is vezette az amerikai albumlistát. A When You Are Gone pedig mindjárt szól nálunk is. A mai nap folyamán kezdetben sok napsütéssel számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felől egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. Nagyjából majd a maximumok 24 és 34 fok között alakulnak. Jó utat mindenkinek, a 81-es trollibusz továbbiabban az Örs-vezértere és a Dózsa-György út között közlekedik, nem érinti a Mexikó úti megállóját. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 23. kerületben, a Tarsai utcában, a Szent László utca és a Nyír utca között egy rövidebb szakaszon csatornaépítés miatt. Félpályás lezárásra készülnek a 22. kerületben, a Rózsakert utcában, az 5. utcánál, mert itt vízvezetéket javítanak. Csepelen a Határ utcai körforgalomban útszűkületre számítsanak, mert itt vízvezetéket javítanak. A 71-es autóbusz, illetve a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót. Sávlezárásra készüljenek a 16. kerületben, a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utca után, mert itt javítják a vízvezetéket. Éjszakánként 19 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerületben, a Fertő utcában, a Vasút felüljárónál, a Basa utcánál, a Száva utcánál forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőrös irányítással elektromos közműjavítás miatt. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. You never know how good you have it.

A Sláger FM-et hallgatják, nem sokára délelőtt 10 óra lesz majd, hogyha most ébredtek volna fel, akkor jó reggelt, ha úton vannak, jó utat és vigyázzanak magukra, várom a legfontosabb közlekedési információkat. SMS-ben mondjuk 06 30 30 30 95 8-as, éve meg Slágere pedig már is jön az óra zárásaként, én Csáki Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak vele.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elvitelre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. brandoburger.hu.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország.

0: több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
1: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
2: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
3: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny.
4: A Vitongo 200 mg filmtabletta víny nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére.
5: Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata.
6: A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel.
10: A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
11: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
12: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
11: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
13: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
11: A reklám után.

0: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. Veszprém a második legfejlettebb megyeszékhely. 10. alkalommal rendezik meg a Tacsi Talit Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Pori vagyok. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özöllenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Az ellenőrzés részleteit később közlik. Veszprém a második legfejlettebb megyeszékhely, Balatonfüred pedig saját kategóriájában a fejlettségi és a fejlődési rangsort is vezeti az Egyensúly Intézet idei település indexében. Veszprémet csak Székesfehérvár előzi meg, a harmadik helyen pedig Eger végzett. A 15 ezer lakos alatti városok között Balatonfüred sikerét a minőségi turizmussal és a tudatos városfejlesztéssel magyarázzák. Az 5000 fő alatti települések fejlettségi listáján Felcsút az első, Hévíz a második, Tihany pedig a harmadik. Ebben a kategóriában a fejlődés ütemét tekintve Nemesvámos is dobogós lett, Felcsút és Szántód mögött. A budapesti kerületek közül az 5. kerület vezeti a rangsort. Az elemzés több mint 3100 települést és a főváros 23 kerületét hasonlította össze. Megállapításai szerint a fejlődésben a diplomások aránya és Budapest közelsége is meghatározó. Több mint 300 ezer forint gyűlt össze azon a veszprémi jótékonysági futáson, amelyet egy 17 éves diák szervezett. Az Angliában tanuló Szigeti Máté a nyári szünetre hazatérve hívta életre az augusztusi rendezvényt a Veszprém völgyi futókörön. Mintegy 60-an álltak rajthoz, a lebonyolítást az SVS-e és helyi vállalkozások is támogatták. A fiatal a krónikus betegségekkel élő gyerekekre és az orvosi kutatások fontosságára szerette volna felhívni a figyelmet. A teljes bevételt az Emberkék Alapítványnak ajánlotta fel, amely egy korszerű, a gyermekek neurológiai vizsgálatát segítő EEG készülék beszerzésére fordítja az adományt. Orosz István az Idő Anzisz képei című verseny nyerte a balatonfüredi Salvatore Quasimodo nemzetközi költőverseny fődíját. A 34. alkalommal meghirdetett pályázatra 80 alkotótól mintegy 150 költemény érkezett. A külön díjat Pap Attila Zsolt, a Térei díjat pedig Palotai Attila kapta. Az elismeréseket a szeptember 11-én és 12-én rendezett irodalmi fesztiválon adják át. Az Anna Grand Hotelben tartott díjkiosztót olasz zongora koncert zárja. Másnap irodalmi matiné és Tagore életművét bemutató minikonferencia várja az érdeklődőket. Csaknem 2 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik Pápa kerékpáros hálózatát. Az előkészítés már megkezdődött, a beruházás 4 útvonalat érint. Új kerékpáros kapcsolat létesül az Erkel-Ferenc utca, Celli út körforgalmától a Juhar utcáig, és megújul a Zárda utcai gyalog és kerékpárút. A Tesco környékét a Harangöntő és a Mézeskalács utcán keresztül kapcsolják a hálózathoz. 10. alkalommal rendezik meg a Tacsi Talit Veszprémben, szeptember 5-én szombaton. A kolostorok és kertek rendezvény területén 9:30-tól 6:30-ig várják a tacskókat, gazdáikat és a kutyabarát látogatókat. A jubileumi találkozón rendőr, szolgálati és mentőkutyás bemutatókat is tartanak, valamint állatorvosi előadás és kutyatánc is szerepel a kínálatban. A tacskók szépségversenyére 13:30-kor kerül sor. A gyerekeket Frici Bohóc és Csondor Kata műsora szórakoztatja. Emellett légtorna és táncbemutatók, tombola és kézműves vásár is színesíti a napot. A rendezvényre ingyenes a belépés. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek az M1-es autópályán Budapest felé vezető oldalán Tatabányától a kiépített terelésben a 40-es és a 20-as kilométer között szakaszos lassulásra, illetve torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban. Annak, aki személyautóval van Budapest felé célja, érdemes az átteret belső sávot választania. Kicsit távolabb, erős a forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán is, Érd és Martonvásár között, itt is szakaszos lassulásra, illetve torlódásra számítsanak. A főváros útjairól pedig hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a fél útpályát a második kerületben, méghozzá a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat itt. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt, az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában, a Szent István park és a Pozsonyi út között is. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a hétvégén pihenés mellé. Én Csáki Attila vagyok, Katy Perry és a Teenage Dream, ezt már is elsőként. Jó reggelt kívánok és jó pihenést!

Jó pihenést mindenkinek, és jó hétvégét, ez a Sláger FM. Újpesti borvíkenddel várnak mindenkit a Szent István téren majd szeptember 11 és 13-a között. Az Újpesti borvíkend szeptember 11 és 13-a között kínál pazar ízélményeket a borszerelmeseinek. A Szent István tér 30 borászatnak és pezsgőzeháznak ad majd otthont, mert változatos street food választék, élőzenei programok és fergeteges hangulat koronáz meg hétvégén. A belépés természetesen ingyenes, mindez szeptember 11 és 13-a között Újpesten, melyhez jó kikapcsolást kívánunk mindenkinek. Howard Jones slágere, a What is Love pedig már is jön az óra folytatásaként itt a Sláger hétvégében.

Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez volt Ray Vadi új slágere, a Where is my husband szólt itt a Sláger FM-en. Jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek. Nem sokára 10:30 lesz majd. Jönnek a legfontosabb közlekedési információk mellett az időjárás jelentés is, hogy milyen idővel számolhatnak a délutáni órákban, azt mondom már is. A mai nap folyamán kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. Nagyjából majd a maximumok 24 és 34 fok között alakulnak. Jó utat mindenkinek, a 81-es trollibusz továbbiabban az Örs-vezértere és a Dózsa-György út között közlekedik, nem érinti a Mexikó úti megállóját. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 23. kerületben a Tarsai utcában, a Szent László utca és a Nyír utca között egy rövidebb szakaszon csatornaépítés miatt. Félpályás lezárásra készülnek a 22. kerületben a Rózsakert utcában, az 5. utcánál, mert itt vízvezetéket javítanak. Csepelen a Határ utcai körforgalomban útszűkületre számítsanak, mert itt vízvezetéket javítanak. A 71-es autóbusz, illetve a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót. Sávlezárásra készülnek a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utca után, mert itt javítják a vízvezetéket. Éjszakánként 19 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerületben a Fertő utcában, a Vasút felüljárónál, a Basa utcánál, a Száva utcánál forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőrös irányítással elektromos közműjavítás miatt. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Szép szombat délelőttet kívánok mindenkinek, és jó hétvégét, a Sláger FM-et hallgatják, a stúdióban pedig Csáky Attila, nem sokára pedig délelőtt 11 óra lesz majd, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is rengeteg jó kis slágert hoztam el önöknek, hogy még jobban és még jobb slágerek mellett teljen tehát a szombati délelőtt itt a hétvégében. Úgyhogy nem sokára majd jönnek a legfontosabb információk, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, a Kivimbi és az autó egy Serpentinen pedig jön már is az óra zárásaként.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Létrejön az Országos Élőkörnyezet Felügyeleti Főhatóság. Szerződést bontottak a Dériné programmal. Befejezik a Mohácsi Dunahíd beruházást, de módosítják a terveket. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Országos Élőkörnyezet Felügyeleti Főhatóság néven 10 év után újra önálló környezetvédelmi hivatal jön létre Magyarországon, jelentette be Köböl Anita kormány szóvívő. A pénteki tájékoztatás szerint az új szervezet felállítása egy korábbi kormányzati ígéret teljesítése, amely a természetvédelmi intézményrendszer megerősítését és a szakmai függetlenség garantálását szolgálja. Az átfogó hatáskörű hivatal a környezet és természetvédelem mellett a hulladékgazdálkodási, állatvédelmi, erdészeti, klímavédelmi és vízgazdálkodási feladatokat is ellátja majd. A főhatóság kiemelt feladata lesz továbbá, hogy országos szintre emelje az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladékkezeléséhez kapcsolódó engedélyezési, ellenőrzési és szankcionálási eljárásokat. Az oktatási hivatal felbontotta a Dériné közhasznú non-profit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodását, amelynek értelmében a program színházi és dráma pedagógiai anyagai bekerülhettek volna az iskolai oktatásba, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter. A döntés előzménye, hogy a színházi szakma több képviselője tiltakozott a megállapodás ellen, míg Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár politikai utóvét harcnak nevezte a szerződéskötést és az érintett program átvizsgálását ígérte. A miniszter hangsúlyozta, hogy a drámapedagógiai tartalmakat a jövőben a szakmával és a kultúráért felelős tárcával egyeztetve választják majd ki. A döntésre reagálva a Dériné program sajnálatát fejezte ki, kiemelve, hogy céljuk nem a terület kisajátítása, hanem csupán egy plusz szakmai alternatíva nyújtása volt. A Mohácsi Dunahíd beruházásának felülvizsgálatával mintegy 74-76 milliárd forint közpénzt takarít meg a kormány, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A döntés értelmében maga a híd megépül, de leállítják azt az utólag hozzácsapott projektelemet, amely az alföldi oldalon indokolatlanul kétszer két sávosra bővítette volna a csatlakozó utat a tervezett kétszer egy sáv helyett. A miniszter rámutatott, hogy a forgalmi előrejelzések alapján még 2050-ig sem lenne indokolt a négy sávos kialakítás ezen a szakaszon, ahol az építkezés még nem kezdődött el. A felülvizsgálatból származó megtakarítás nem vonják ki a szektorból, hanem az országos közúthálózat felújítására fordítják. Az új kormányzat olyan digitális állam kiépítését tervezi, ahol a munkatársak ésszel használják a mesterséges intelligenciát az állampolgárok segítésére, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Republikon Intézet pénteki budapesti konferenciáján. A tárcavezető kiemelte, hogy a technológia robbanásszerű fejlődése előtt állunk, ami komoly kihívást jelent és nagy felelősséget ró a vezetőkre. A háttérben zajló munka során az állami rendszereket úgy kell biztonságosan és átláthatóan összehangolni, hogy azok hosszú távon is jól működjenek. A miniszter hangsúlyozta, az állam célja nem az adatok felhalmozása, hanem az, hogy a társadalom tagjai maguk dönthessenek saját adataik megosztásáról. Északnyugat észak felől frontális felhőzet érkezik, az átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, zápor, egy-egy zivatar sem kizárt. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. Főként záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között várható.
2: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek az M1-es autópályán. Budapest felé vezető oldalán Tatabányától a kiépített terelésben a 40-es és a 20-as kilométer között szakaszos lassulásra, illetve torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban. Annak, aki személyautóval van Budapest felé célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Kicsit távolabb, erős a forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán is, Érd és Martonvásár között, itt is szakaszos lassulásra, illetve torlódásra számítsanak. A főváros útjairól pedig hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a második kerületben, méghozzá a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat itt. rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt, az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában, a Szent István park és a Pozsonyi út között is. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csáki Attila vagyok, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Méghozzá szombat délelőtt mellé, Taylor Swift Vadiú slágerével indul már is az óra ez most nálunk. A The Fate of Opelia, tartsanak velem!

0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: It ain't no country club either.

estét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, és ellátogathatnak a Kisceli napra a Kisceli Múzeumban, méghozzá szeptember 12-én. A program városi sétával indul majd, Farbaki Péter művészettörténésze lesz követően a múzeumban épülettörténeti séta, a Kisceli Underground és restauráló műhely is látogatható lesz. A Kisceli Múzeumban, tehát szeptember 12-én egész nap különleges programokat tartogat, mert tehát érdemes számításba venni, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek, a változatosan a hit figyelme mellé. The Bengals és a Manic Monday.

0: Ez a Sláger FM, szép délelőttet kívánok mindenkinek, és jó időt ad, és mi lesz a szombati ebéd, mi a mai program, akár ezt is megírhatják nekem. 0-30-30-30-95-8-as a hívható számunk. Mindjárt ejtünk majd egy pár szót a várható időjárásról, illetve szétnézünk az utakon is. Majd Ed Sheeran érkezik nálunk, akit azt gondolom senkinek sem kell bemutatni. A világ egyik szerintem legismertebb zeneírója, producere, énekesre, ugye Magyarországon is fellépett már, többször is egyébként járt nálunk. Az Eyes Closed mindjárt én teljes hosszában majd itt a Slágeren. Hidegfront hatására átmenetileg ugye erősen megnövekszik a felhőzet, majd délután második felében ez csökken, kisebb eső, záporok csak helyenként fordulhatnak elő, az északnyugati szél pedig feltámad, többfelé erős lökések is kísérhetik, délután 27 fok körül alakul majd a legmagasabb hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek az M1-es autópályán Budapest felé vezető oldalán Tatabányától a kiépített terelésben a 40-es és a 20-as kilométer között szakaszos lassulásra, illetve torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban. Annak, aki személyautóval van Budapest felé célja, érdemes az átteret belső sávot választania. Kicsit távolabb, erős a forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán is, Érd és Martonvásár között, itt is szakaszos lassulásra, illetve torlódásra számítsanak. A főváros útjairól pedig hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a második kerületben, méghozzá a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat itt. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt, az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában, a Szent István park és a Pozsonyi út között is. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM.
2: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
3: Still dancing with my eyes closed.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára szombat dél lesz majd, úgyhogy érkezik a Sláger hétvége délutáni felvonása is, méghozzá szeptember első hétvégén jóság.
1: Szervusz Attila, én egészen jól vagyok, te fejfájással hogy vagy?
0: Érzékeny vagyok most már az időjárásra, úgyhogy nekem így a hét közepe felé fájt a fejem, de úgy nézem, hogy nem hiába.
1: Nem hiába, ma egy hidegfronti hatás van Budapest felett, és képzeld, pont azt írják, hogy legfőképpen a fejfájás, sos meg a görcsös panaszok erősödnek meg, vérnyomás, ingadozás, de emellett tudod, mi a legviccesebb? Néztem az időképet, és hát például a délkeleti ország részben ez a Békés Csaba Szeged vonal még 33 fok, nálunk meg 25-26.
0: Hát igen, de mindenféle délután jó órákban eltűnhetnek a felhők, legalábbis ezt is olvastam így az időjárás előrejelzésben, de meglátjuk.
1: Így van, olyan még nem volt, hogy ne legyen sehogy, legyen ez a nap, hogy csessége.
0: Jó munkát, a viszonthallásra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennáll.

0: Álló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
1: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
2: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
3: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
4: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után. 103.1 Sláger FM Veszprém. Hírek.
5: Pályázatot indít a kormány az aszbeszttel szennyezett települések megsegítésére. Fakivágások miatt tiltakoznak a lakók Siófokon. Győzelemmel kezdte az NB1 új idényét a Ván Veszprém. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Három milliárd forintos pályázati keretet nyit a kormány az aszbeszttel szennyezett települések megsegítésére. Az önkormányzatok, közterületek és magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is kérhetnek támogatást, közölte a miniszterelnökség. A jelentkezéshez aszbeszttérképpel kell rendelkezniük, a nyerteseknek pedig 3 havonta jelenteniük kell a rostvizsgálatok eredményeit. Ha nem sikerül igazolni az egészségügyi kockázatok megszüntetését, akkor a teljes támogatást vissza kell fizetni. A településeknek 10-30%-os a támogatás összegéhez igazodó önerőt is vállalniuk kell. A kérelmeket a pályázat megnyitásától a keret kimerüléséig fogadják, és érkezési sorrendben bírálják el. Az alap létrehozásának előzménye, hogy osztrák kőbányákból aszbeszt tartalmú kőzúzalék került nyugat-magyarországi utakra és közterületekre. Fakivágások miatt tiltakoznak a lakók Siófokon, a Balcsizslinszki utcában. Egy közösségi oldalon közzétett lakossági beszámoló szerint 10 fát már eltávolítottak, és az utca északi oldalán összesen 40-50 fa kivágását tervezik. A bejegyzés szerint az önkormányzatnál járdaépítéssel, a burkolatot felnyomó gyökerekkel, valamint a fák állapotával indokolták a munkát, pótlásként pedig gömbjukarokat ígértek. A tiltakozók azt kifogásolják, hogy nem kaptak előzetes tájékoztatást, és vitatják a több évtizedes fasor eltávolításának szükségességét. A további fakivágások azonnali felfüggesztését, a favizsgálati szakvélemények nyilvánosságra hozatalát és lakossági egyeztetést kérnek. Hangsúlyozták, a járda felújítást támogatják, de olyan megoldást szeretnének, amely megőrzi az árnyékot adó fákat. Veszprém és Somogy megyében bővül a kifli.hu szolgáltatása. Az online élelmiszeráruház újabb 94 településen indított házhoz szállítást. A fejlesztés 72 Veszprém és 22 Somogy vármegyei települést érint, köztük Pápát, Ajkát, Herendet, Zircet, Devecsert és Marcalit. A vállalat közlése szerint így mintegy 140 ezer ember, 56 ezer háztartás számára válik elérhetővé az online bevásárlás. Az új kiszállítási területeken a hét mindennapján reggel 8-tól este 10-ig fogadják a vásárlókat a futárok, a rendelők 1 órás kézbesítési idősávot választhatnak. A kifli.hu júliusban a teljes balatoni régióra kiterjesztette szolgáltatását, a mostani bővítéssel pedig már 588 magyarországi településen mindegy 4 millió ember számára biztosít házhoz szállítást. Törpeszamarával indult Balaton körüli túrára egy 17 éves lány, hogy az állatvédelemre és a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet. Koszonics Bettina és Foki augusztus 24-én vágtak neki a tervek szerint 1 hónapos túrának. Naponta 5-10 kilométert sétálnak, a szamarat szükség esetén lószállítóval viszik tovább a biztonsága érdekében. Bettinát az édesapja és szamármentő alapítványuk segíti az úton. Állomásaikon, iskolákban előadásokat is tartanak arról, milyen felelősséggel jár egy állatgondozása. 10 gólos győzelemmel kezdte a férfi kézilabda NB1 új idényét a Ván Veszprém. A bajnoki címvédő hazai pályán múlta felül a Győri Ető University csapatát az első fordulóban. A veszprémiek legeredményesebb játékosa Janis Lend volt 7 találattal, őt Hugo Deszkát és Dragan Pestmalbek követte a gólszerzők között. A vendégeknél a korábban Balatonfüreden és Veszprémben is játszó Győri Mátyás 8 gólt szerzett. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
6: És most jövök a közlekedési információkkal is. Azt ne felejtjék el, hogy le van zárva a hétvégére a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, megint a gyalogos és a kerékpáros forgalomé a terep. Hétköznapokon is leszokták ezt ugye zárni este fél hét és másnap hajnali 5 óra között, hétvégén pedig a teljes időtartamra. Egyébként jelenleg a Kiskörúton és a Nagykörúton telítettebbek a forgalmi sávok Budapesten, úgyhogy itt készüljenek nagyobb áthaladási időre. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tatabányától a kiépített terelésben a 60-as és a 45-ös kilométerek között, illetve a terelés előtt is szakaszos lassulásra, torlódásra számíthatnak, a hozzánk befutott SMS-ek szerint akár több kilométeres hosszúságban is. Zsuzsi arról írt, hogy legfőképpen a külső sávban tapasztalja ezt. Katától futott be még egy SMS, aki arról írt, hogy az erős forgalom miatt az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon Érd és Martonvásár között számíthatnak még arra az autósok, hogy nehezebb a forgalom. Az M3-ason a Budapest felé vezető oldalon Kerekharasznál jelenleg munkálatokat végeznek, ott is helyenként feltorlódnak a járművek. Erről Laurától kaptam információt. 0630303095 jöhetnek az önök közlekedési hírei is.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: Egy egyelőre borongós szombat délutánnak, így délután pár perccel megadjuk a lendületet. Hello, a stúdióban Karakas Balázs, Léna Dalával indítunk, aki 2010 egyik legemlékezetesebb európai popslágerét hozza el. Németországnak nyerte meg ezzel az Eurovíziót. Jön a Satellite!

Tiesto és a Smooth Criminal, ez itt a Sláger FM. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk a szombati ebédidőben is. 4:01 múlt már 5 perccel, jó utat kívánok, hogyha valamerre tartanának. Ne felejtjék el, hogy az M1-esen jelentős a forgalom a Tatabányától kiépített terelésben a Budapest felé vezető oldalon, ott lassulással találkozhatnak. És mindezek mellett én nagyon bízom benne, hogy a kisi szürke idő nem mossa el a hétvégi programokat, mert hogy most tartják a Váci Lecsó Fesztivált Vácot, a március 15-e téren is a belvárosban. A mai napon egészen 17 óráig töltik meg a bogrács illatú forgataggal Vác főterét. A főzőcsapatok lecsót és más bográcsos fogásokat készítenek. Úgyhogy, ha valaki szeretne egy kellemes, kötetlen napot eltölteni a Dunakanyarban, arra megvan a lehetőség, ráadásul a fesztivál látogatása ingyenes. A jó szórakozás mellé pedig jön most két belevalós rác, akik mindig is tudták, hogyan kell jó magyar zenét készíteni. Ők már a Valmar, tőlük pörög a színvak.

0: azok a 90-es évek, amiket sosem felejthetünk el. Spice Girls és a See You'll Be There. Ez itt a Sláger FM. Fél egy is elmúlt már 4 perccel. Hamarosan Harry Styles veszi át a váltást. 2022-ben jelent meg ez a dal. Nagyon könnyed popdalocska, a turnékon is hamar nagy közönség kedvencé vált. Jön a Late Night Talkin, előtte nézzük, milyen időjárás várható. A mai napon egy hidegfront hatására átmenetileg felhősödésre készülhetünk Budapesten, de a délután második felében elkezd csökkenni a felhőzet. Kisebb eső, zápor elszórtan helyenként fordulhat elő, viszont készülhetnek arra, hogy az északnyugati szél feltámad és többfelé kísérhetik erős lökések. Napközben ma nem lesz túlságosan meleg, 25 fok környékén alakulnak a budapesti csúcsértékek. Holnap is hasonló időjárásban lesz részünk, bár naposabb idővel, kisebb felhők csak elszórtan jelenhetnek meg. Esni sehol nem fog, de a szél élénk maradhat. A vasárnapi csúcsértékek a fővárosban 25 fok környékén alakulnak majd. Jövök a közlekedés híreivel is itt a Sláger FM-en, vigyázzunk egymásra. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabányától kiépített terelésben, és a terelés előtt is már lassulásra kell számítani. Arról írtak nekünk hallgatóink SMS-t, hogy több kilométeres hosszúságban, főleg a külső sávban nehézkes a haladás. Aztán még arról kaptam híreket, hogy ezen a szakaszon időnként erősebb szél is tombol, ami a járművek menet stabilitásának csökkenésével járhat, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon óvatosan kell vezetni. Arról írt nekem nemrégiben Andi a 0303030958-ra, hogy az M5-ösön Budapest felé az M0-ás előtt volt egy baleset, pár kilométeres torlódásra készüljenek az arra járók, neki nagyon szépen köszönöm az információkat. A budapesti autósok számára fontos, hogy le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, most is a gyalogos és a kerékpáros forgalom vehette birtokba ezt a területet. Persze az autósoknak emiatt máshol kell elmenni, úgyhogy számíthatnak arra, hogy például a kiskörúton, de szakaszonként a nagykörúton is telítettebb forgalmi sávokkal találkozhatnak, és egyes részeken akár még a Hungária körgyűrűn és a Könyves Kálmán körúton is meglassulhat a haladás.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

Egy dal, amit már több mint 26 éve éneklünk. A Top Loader és a Dancing in the Moonlight itt a Sláger FM-en. Ilyen jó zenéket játszunk. 5 perccel múlt el 3:41, egy borongós, elsős szombat délutánon is a Sláger FM-et hallgatják. M5-ösön autózók vigyázzanak, a Pest felé vezető oldalon az M0-ás előtt volt egy baleset, 2 kilométeres a torlódás. Többen megírták már ezt SMS-ben 0630303098. Így szóljanak önök is. A folytatásban pedig a Coldplay érkezik, akik ehhez a dalhoz egy eléggé komoly nemzetközi csapatot raktak össze. Little Sims, Bonaboy, Eliana és Tiny is hallható benne. A Vibrate pedig sokan imádják, ezt hallgatjuk mi is.

0: Moviba anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Magzatkárosító oldószer került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén. 10 elsős tanuló kezdi meg a tanévet Iványi Gáborék budapesti iskolájában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Magyar Péter kormány.

0: A rendkívüli döntéssel 2026. december 31-ig meghosszabbította a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, miután a szeptember 7-én lejáró határidő közeledett. Orbán Anita külügyminiszter szombaton reggel megerősítette, hogy a kabinet nem enyhít az illegális migrációval szembeni szabályozáson, amit a kormányfő is bejelentett pénteken. A kormányfő szerint a Ceutában kialakult migránsválság egy figyelmeztetés egész Európának. Magyar Péter úgy látja, hogy spanyol ország autonóm városában, Észak-Afrikában súlyos határválság alakult ki. Szennyező oldószert mutattak ki az iváncsai akkumulátorgyár belső monitoring kútjában, ami elővigyázatosságból a helyi furt kutak ellenőrzését tette szükségessé. A magzatkárosító hatású anyagról az üzem az augusztus 28-ai észlelést követően azonnal értesítette a hatóságokat és az önkormányzatot. Molnár Tibor polgármester haladéktalanul elrendelte a falubeli kutak vizének bevizsgálását a lakosság biztonsága érdekében. A történtek a vezetékes ivóvízhálózatot nem érintik, mivel az Ercsi felől érkezik a településre. A Magyar Evangéliumi Testvériség hosszas jogi küzdelem és a bíróság jogellenességet megállapító ítéletei után augusztus 26-án végre megkapta a működési engedélyt a fővárosi kormányhivataltól és az oktatási minisztertől. Az intézmény vezetője Iványi Júlia elmondta, hogy a határidő lejárt előtt két nappal érkező döntésre maga sem számított, de biztosítani tudják a kis létszámú osztályokat és a fejlesztést a korábban nehézségekkel küzdő gyerekeknek. A fővárosi kormányhivatal még 2024-ben közvetlenül a tanévkezdés előtt vonta vissza a MET iskoláinak engedélyét, közüzemi tartozásokra hivatkozva, bizonytalan helyzetbe hozva több száz családot. Míg a budapesti iskola most újra megnyithatja kapuit, a MET szintén bezáratott szegedi intézménye a tervek szerint csak a következő tanévben indulhat újra. A kormány teljes körű vizsgálatot rendelt el a Duna alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzet feltárására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a vizsgálatnak ki kell térnie a korábbi kockázatok kezelésére, valamint az esetleges mulasztásokra is. A feladattal a gazdasági és energetikai minisztert bízták meg több társtárca bevonásával, a jelentés elkészítésének határideje pedig szeptember 11-e. Szeptember 16-án ismét megrendezik az őszi bringás reggeli eseményt, amelyet többek között az Asztórián, a Deák Ferenc téren és a Városligetben csíphetünk el. A résztvevő helyszínek frissítőkkel és péksüteményekkel várják a bringázókat. A program célja, hogy a kerékpárral közlekedők egy közös reggelivel és találkozással indítsák a napot. Az esemény sorozat a Bringáz a munkába kampány része, amelyet a Magyar Kerékpáros Klub hívott életre. Vasárnap napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk erős marad az északnyugati szél, kora reggel 8 és 17, napközben pedig 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Aztán hétfőn is túlnyomóan napos időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután este északon jelenhet meg több felhő az égen, de jelentős csapadékra továbbra sem kell számítani. A hőmérséklet teljesen hasonló lesz a hétvégihez képest, kellemes 25-31 fokot mérhetünk.
1: Jó utat kívánok! Mondjuk a közlekedési információkat a Sláger FM-en. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon a Tatabányától kiépített terelésben, de már a terelés előtt is lassulásra, torlódásra, több kilométeres hosszúságú autósorra számíthatnak. Ha személyautóval vannak is Budapest a céljuk, érdemes az átterelt belső sávot választani. Az Útinform arról tájékoztat, hogy jelen pillanatban ezen a szakaszon viharos erejű a szél, ez ronthatja a járművek stabilitását, a látótávolság is csökkenhet, úgyhogy vezessenek fokozott figyelemmel. Többen megerősítették nekünk, hogy az M5-ösön a főváros felé vezető oldalon az M0-ás előtt egy baleset történt, pár kilométeres sorról szólnak a beszámolók jelen pillanatban. Ezen túlmenőleg ne felejtjék el azt sem, hogy le van zárva a hétvégére a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, mert a gyalogosnak és a kerékpáros forgalomnak adták át jelen pillanatban ezeket a területeket. Ezek mellett számíthatnak arra, hogy Budapesten erősebb a forgalom a Kiskörúton, a Nagykörúton, a Hungárián és a Könyves-Kálmán körúton, de szakaszonként az Üllői út és a Rákóczi út forgalma is terheltebb.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Odakint keményen lóg az esőlába, de remélem, hogy az órát senki sem lógatja. Hello, Karakas Balázs vagyok, és itt a folytatásban már a Sugar Babes azt az érzést adja, amit a 2000-es években jól megszokhattunk. Persze, hogy annó rögtön a brit lista éléig jutott. Itt a Holland Head.

az olasz macsó Damiano Dávid és a Born with a Broken Heart itt a Sláger FM-en. 4 perccel járunk délután 1:45 után. Hát csúnya, szürke, borongós az időre, de még az M5-ösön volt is egy baleset a Budapest felé vezető oldalon az M0-ás csomópontja előtt. Úgyhogy kell a kis kitartás meg a lendület. Bízom benne, hogy azért az izgalmas programokat nem mossa el az eső. Mert hogy például vételkörzetünkben is van néhány izgalmasság, mára ígérték a tárnoki szüreti mulatságot, helyi szüreti hagyományokat, a közösségi találkozást és az őszi ízeket helyezik középpontba. Különleges hagyományőrző fellépők szerepelnek a programban. Borkóstolás, táncház, népi játszóház. Ha Budapest közelében keresnének valami hagyományos, kicsi falusias hangulatú szombati kikapcsolódást, akkor ez tökéletes ötlet lehet. Én jó szórakozást kívánok hozzá. Mindezek mellett pedig természetesen itt vannak a legnagyobbak. Már a Beach Boys most a folytatásban. Ez a dal úgy lett hatalmas nagy sláger, hogy 88-ban a Tom Cruise féle koktélfilmben is megszólalt, és hát persze végül Amerikában listavezető lett. Egy kis karibi kiruccanás a Beach Boys-szal. Jön a Kokomo a slágeren.

0: Balaton és a Blood Runner egy felhős szombat délutánon, amikor a Sláger FM-et hallgatják. 1:30 van, köszönöm, hogy együtt töltjük a délutánt. George Ezra mindjárt pörgeti is a napunkat tovább, és ez egy olyan dal, aminek egy nagyon érdekes sztoria van, amikor ugye ott voltak a Covid idején a lezárások, különböző időszakokból származó dalszövegeket rakott össze George Ezra, és a Tiger Lilyvel kezdődő versszakot például már 23 éves korában leírta még a második albuma előtt. Szóval elképesztő a pasi. Mindjárt jön az Anyone For You, előtte viszont nézzük, milyen időjárás várható. Hát jelenleg eléggé borús az idő Budapesten, Pest megyében több ponton is esik az eső, most amúgy nincs is meleg, ilyen 20-21 fok környéki hőmérsékleti értékeket lehet mérni. Kisebb eső, zápor helyenként a továbbiakban is előfordulhat, az északnyugati szél feltámad és többfelé erős lökések is kísérhetik. Holnap napos idő várható, kisebb felhők jelenhetnek meg Budapest égboltján, esni viszont állítólag már sehol sem fog. Viszont arra számíthatnak, hogy többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. Hajnalban körülbelül 16 fokig hűl le a levegő, közben pedig 25 fok környéki csúcsértékek lehetnek. Természetesen a közlekedési információkról sem felejtkezünk meg, telítettebb sávokkal találkozhatnak az autósok a Kiskörúton és a Nagykörúton, szakaszonként a Hungária körgyűrűn, a Rákóczi úton is többen lehetnek, és egyes részeken a budai alsórakparton és a Margit körúton is több az autós, erre számoljanak. Na meg hát persze arra, hogy le van zárva a hétvégére a pesti alsórakpart, az Erzsébet és a Margit hidak között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a részt. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon ugyebár a Tatabányától kiépített terelés, de már a terelés előtt is szakaszos lassulásra készülhetnek, akár több kilométer hosszan is. Többen arról számoltak be, hogy ez legfőképpen a külső sávban tapasztalható, így javaslom, hogyha Budapest felé jönnek személyautóval, akkor az átterelt belső sávot érdemes választani. Többen szóltak arról is, hogy baleset volt az M5-ösön a főváros felé vezető oldalon, még az M0-as autóút csomópontja előtt, ott is pár kilométeres torlódás azért bőven benne van a pakliban. Lezárták a félútpályát Budapesten, a második kerületben a Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében vízvezető javítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Testvére Cukros bácsi, a Candyman, itt a Sláger FM-en 3/4-2 is elmúlt már. Örülök, hogy együtt rádiózunk, picikét lehűlt a levegő Budapesten, amúgy ki is adtak egy sárga figyelmeztetést zivatarveszély miatt Pest megyére. Ez azt jelenti, hogy azért bármikor jöhet némi kis csicsadirdur, nálunk pedig bármikor jöhet némi igazán kiváló dallam, hiszen van, akinek a zene munka, Charlie-nál viszont egy igazán belevaló életforma. Kevés dal van, ami ennyire pontosan foglalja össze a zenész életet. Charlie király Linda is a játszom, ahogy a lélegzem.
1: Az üvegen át,

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőlj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Megfáztál? Kapar a torkod? Kortyolj egyet a kuckucbanka gyógyteából. Törődj magaddal szívvel, lélekkel. Herbatel Manufaktúra. Szeretettel a Bögrédben.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
9: Köszönjük!
0: A reklám után

Az Erasmus program ismét elérhető lehet minden magyar egyetemen. Fórumot tartottak a hévízitó jövőjéről. Két ingyenes 5 próbapont szerző sportesemény lesz Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Az Erasmus program ismét elérhető lehet minden magyar egyetemen a 2026-27-es tanévben, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Közölte,

0: a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett, és a korábban korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal. Ez azt jelenti, hogy újra megnyílhatnak a külföldi tanulmányi és szakmai lehetőségek a hallgatók előtt. Az érintett modellváltó egyetemek 2024-től nem vehettek részt az Erasmus programban, miután az Európai Unió összeférhetetlenségi és átláthatósági kifogásokat fogalmazott meg. A kieső lehetőségek pótlására Magyarország létrehozta a Pannónia ösztöndíj programot, amelyben eddig több mint 12 ezeren vettek részt. Az Erasmus 1998 óta működik Magyarországon, indulása óta mintegy 300 ezer magyar hallgató kapcsolódott be. Szombaton jelentős közlekedési korlátozásokra kell számítani Balatonfűzfőn, a Balatonmen Fűzfő triatlon verseny miatt. Amint egy 700 sportoló részvételével zajló verseny miatt reggel 6:30-tól várhatóan este 6 óráig több útszakaszt lezárnak vagy korlátoznak. A 710-es út teljes hosszában járhatatlan lesz, és a kapcsolódó utcákból sem lehet ráhajtani. Forgalomkorlátozás érinti a 71-es és a 72-es főút egyes szakaszait, valamint a strand környékén több utcát is. Budapest felé a közlekedőknek a 72-es főút és a 8-as főút felé vezető kerülő útvonalat javasolják. A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy indulás előtt tervezzék meg az útvonalat, és a megszokottnál hosszabb menetidővel készüljenek. Hévízen a Hévízi tó, valamint a helyi kórház jövőjéről tartottak lakossági fórumot több száz érdeklődő résztvételével. A rendezvényen a tó állapotáról, a gyógyvíz adatairól, a természetvédelmi szempontokról és a fejlesztési lehetőségekről is szó esett. A szakemberek szerint a tó vízhozama jelenleg nagyjából másodpercenként 430 liter, és az elmúlt években stabilizálódott. A környék 8 szállodájának termálkútjai a tó éves vízhozamának mindössze mintegy 8%-át használják fel. A Hévízi Szent András Reuma Kórház főigazgatója szerint az intézmény évente 372 ezer beteget kezel, ezért megőrzése és fejlesztése kiemelten fontos. A város idegenforgalmát ugyanakkor komolyan érinti a tófürdő főépületének tavalyi lezárása. Az idei első negyedévben jelentősen csökkent a vendégek és a vendégészakák száma. Csaknem 2 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik Pápa kerékpáros hálózatát. Az előkészítés már megkezdődött, a beruházás 4 útvonalat érint. Új kerékpáros kapcsolat létesül az Erkel-Ferenc utca, Celli út körforgalmától a Juhar utcáig, és megújul a Zárda utcai gyalog és kerékpárút. A Tesco környékét a Harangöntő és a Mézeskalács utcán keresztül kapcsolják a hálózathoz. Szeptemberben 2 ingyenes, 5 próbapont szerző sportesemény várja a mozogni vágyókat Veszprémben. Szeptember 12-én rendezik meg a Valeo határok nélkül úszónapot a Veszprém sportuszodában, ahol minden korosztály találhat magának kihívást. A gyerekeket játékos feladatokkal, a felnőtteket úszó teljesítménnyel várják. Szeptember 27-én pedig első alkalommal rendezik meg a Veszprém Terepduatlon Fesztivált a kolostorok és kertek területén. A résztvevők több táv közül választhatnak, a maxi távot pedig váltóban is lehet teljesíteni. Mindkét program célja, hogy a sport és a mozgás örömét mindenki számára elérhetővé tegyék.
1: Jó utat kívánok, itt a Sláger FM a közlekedési információkkal. Többen megerősítették, hogy azért még mindig jelentősebb torlódással találkozhatnak az M1-esen autózók a Budapest felé vezető oldalon a Tatabányától kiépített terelésben, de arról is írtak sokan SMS-t, hogy már a terelés előtt is szakaszos a lassulás. Írjanak önök is 0630303958-as, ami telefon és SMS számunk. Ezek mellett a Budapesten közlekedők számítsanak arra, hogy le van zárva a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak ilyenkor hétvégén a területet. Le van zárva a félútpálya a második kerületi Szép Juhászné úton a Budakeszi út közelében a vízvezeték javítása miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a harmadik kerületi Mátyás király utat a Karácsony Sándor utca és a Leher utca között rendezvény miatt. Az Árpád utca, a Halász Gábor utca és az Attila utca Zsák utca egészen holnap délelőtt 10 óráig, a Leher utca egyirányúsága pedig most megfordult. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületi Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot, egyaránt az újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, és lezárásra készülhetnek még például az újpesti rakparton is.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Kettő óra múlt, pörgünk tovább a legjobbakkal, én Karakas Balázs vagyok. Andrea Bocelli és David Guetta neve nem feltétlenül jutna eszünkbe ugyanarról a lemezborítóról, pedig idén nyáron tényleg ez történt, és pont ettől működik valószínűleg ez a találkozás. Hatalmas ment a

kellemes country popos hangulat Ella Langley-től a Choosing Texas pörgött itt a Sláger FM-en. 5 perc elmúlt el délután 4:30. Amikor az előbb kinéztem az ablakon, azt láttam, hogy mint a tisztulna az ég, hát ezen ne csodálkozzunk, hiszen délutánra már naposabb időt jósoltak a meteorológusok Budapestre, úgyhogy bízunk benne, hogy hosszabb távon be is jön a számításuk. Mindezek mellett lehet gondolkozni a következő időszak program lehetőségein, hiszen ma is tartanak a városnapok a Bókai kertben, mintegy 50 programmal, többek között koncertekkel, előadásokkal, bemutatókkal várják. Na meg hát persze főzőversennyel. A mai nap folyamán fellép még például 4 órától majd a Hősök, érkezik az Anna and the Barbies és a Lord zenekar is, a vasárnapi napon pedig lesznek különböző színpadi előadások, a nagy színpadon pedig majd Klub 54, Kompakt Diszkó, Radics Gigi és a Rácz Gergő live koncertje is megnézhető. Mindezeket ugye kiegészítő programok is kísérik, úgyhogy bőven lehet jó szórakozás. Mindezek mellett pedig nálunk is, hiszen a Lufis lány érkezik, Nena, itt a folytatásban. A lemezkiadó nem tartotta ezt elég popposnak ahhoz, hogy kislemez legyen, de Nena ragaszkodott hozzá állítólag, és hát később tudjuk jól, hogy világsiker lett a dal. 909 Glutballons.

0: Ezt és a Sax igazi jó hangulatú dal szombat délután 14:30 is elmúlt már, ez pedig itt a Sláger FM. Azonnal Adélnak adom át a váltást. Erről a dalról azt mondta egyszer, hogy ez igazából a vállalása utáni újra kezdésről szólt, hogy hogyan próbál megismerkedni, csak hogy ez ugye világsztárként egészen másképp működik. Azt mondta, hogy irigyelte a barátait, akik ugye egyszerűen csak használhatták a társkereső appokat, miközben ugyebár Adélnél még egy vakrandi is simán végződhetett paparazzi fotókkal. És hát végig gondolva valóban veszélyforrás a történet. Adéltől az Oh My God következik, előtte nézzük, milyen lesz az időnk. Ahhoz képest, hogy egy nagyjából 2-3 órával ezelőtt milyen szürke meg esős volt az idő Budapesten, most úgy kellemesen süt a nap, és nincs túlságosan meleg ebben a pillanatban, 25 fokot mutatnak a hőmérők a magyar fővárosban. Marad egyébként a napos idő a megérkezett hidegfront ellenére a folytatásban is, holnap már csak kisebb felhők jelenhetnek meg a főváros felett, és nem fog esni. Az északnyugati szél viszont erős, élénk maradhat. Kora reggel hűvös lesz, 16 fok, napközben pedig 25-26 fok környékén alakulnak a csúcsértékek. A mai napon pedig továbbra is egy hideg fronti hatás az, ami görcsös panaszokat és fejfájást okozhat. És persze a közlekedési információkról sem felejtkezünk el, 0630303095-8-as a hívható és SMS számunk. Budapest forgalma picikét változó. Jelen pillanatban a Kiskörúton és a Nagykörúton telítettebbek a forgalmi sávok, szakaszonként a Rákóczi útról és a Margit körútról is hasonló jelzéseket kaptunk. És persze a budapesti autósok ne feledjék el, hogy le van zárva a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, erre a hétvégére is a gyalogosok és a kerékpárosok kaptak ott érvényesülési lehetőséget. Figyeljünk az autópályákon is, az M1-esen Budapest felé a Tatabányától kiépített terelésben torlódásra kell számítani, de már maga a terelés előtt is pár kilométer hosszan lassul a forgalom. Azt tanácsolják, hogy érdemes lehet azoknak, akik Budapestre jönnek, az átterelt belső sávot választani. Ezen túl a budapesti közlekedőknek, ami még fontos, hogy le van zárva a 18. kerületi Margóti-Vadar utca, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utca és a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utca is. Rendezvény miatt ma este 11-ig, illetve holnap délelőtt 10 órától este 11 óráig számíthatnak még korlátozásra.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

Könnyed, szólpopos ütemek, ki más a felelős ezért, mint Olivia Dean, tőle szólt a Man I Need itt a Sláger FM-en. Ne feledjék, hogy az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon a terelésben lassabb lehet a haladás, úgyhogy arra felé kell egy kis türelem. Pont ezért hozok a lassú haladás mellé gyors zenéket. Nehéz elhinni egy ekkora slágerről, de a Tékenmi első változata 84-ben megbukott. Az AH saját bevallása szerint akkor mindössze 300 példányt adtak el belőle, a zenekar kapott aztán még egy esélyt, újra vették a dalt, és elkészült hozzá az azóta legendássá vált klip is. Az AH-tól itt a Tékenmi.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nyomoz a rendőrség a gondos óra program miatt. Azonnali hatállyal elbocsátották a volt Fóti gyermekotthon igazgatóját. Budapestre érkezik Johnny Depp és együttese. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ütlenkezelés gyanúja miatt indított nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság a gondos óra program ügyében, miután a kormányzati átvilágítás és az integritás hatóság vizsgálatai is súlyos túlárazásokra, elavult technológiára, valamint adatvédelmi aggályokra derítettek fényt. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondos óra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költség. Miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt. Azonnali hatállyal elbocsátották a csepeli Farkas Bertalan általános iskolából a Fóti gyermekotthon korábbi igazgatóját, aki szeptembertől gyógypedagógusként dolgozott az intézményben. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter pénteken a Facebook oldalán közölte, hogy a volt igazgató korábban több bántalmazási ügyben is érintett volt. A miniszter elmondása szerint az iskola tanulóinak szüleitől több jelzés érkezett a volt igazgató csepeli foglalkoztatásával kapcsolatban. Kátai Németh Vilmos

0: közölte, hogy egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel, akitől azt a tájékoztatást kapta, hogy az érintettet azonnali hatállyal elbocsátották. A Hollywood Vampires szeptemberben ismét Budapest felé veszi az irányt. A formációt olyan ikonikus és megkerülhetetlen előadók alkotják, mint a sokkoló rock és a teátrális színpadkép mestere Alice Cooper, valamint az Aerosmith legendás gitárosa Joe Perry. Melléjük csatlakozott a világhírű hollywoodi sztár Johnny Depp, aki az elmúlt években bebizonyította, hogy nem csak a mozivásznon, hanem a színpadon gitárral a kezében is megállja a helyét, mint vérbeli zenész. A fellépésre szeptember 8-án kerül sor a Papp László Budapest Sport Aréna színpadán. Ritkán látható mexikói kaktuszok, különleges posgások, szakértői tanácsadás és családi programok várják az érdeklődőket szeptember 11-e és 13-a között az Elte fűvészkertben. A kiállításon bemutatott növények között különös figyelmet kapnak a Mexikó kietlen hegyvidékein élő kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. Ezek a növények lapos szürkésbarna, kőre emlékeztető testtel rendelkeznek, és szinte teljesen beleolvadnak a környezetükbe. A bemutató egyik különlegessége az úgynevezett őszapók kaktuszok csoportja lesz. Ezeket a magashegységi oszlopkaktuszokat sűrű fehér hajra emlékeztető szőrzet borítja, amely segíti őket a rendkívül erős napsugárzás és a hegyvidéki éjszakák hideg elleni védekezésben. Stollár Fanni után Bondár Anna is tovább jutott az első fordulóból az amerikai nyílt teniszbajnokság női páros versenyében. A magyar játékos és ukrán párja Angelina Kalinina 1 óra 22 perces mérkőzésen két szedben győzte le az orosz cseh kettőst, és a 32 között a Maja Svalinska Magdalinet lengyel duó lesz az ellenfele szombaton este. Vasárnap napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk erős marad az északnyugati szél, kora reggel 8 és 17, napközben pedig 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Aztán hétfőn is túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután este északon jelenhet meg több felhő az égen, de jelentős csapadékra továbbra sem kell számítani. A hőmérséklet teljesen hasonló lesz a hétvégihez képest, kellemes 25-31 fokot mérhetünk.
1: Jövök a közlekedési információkkal. Budapesten telítettebb sávokkal találkozhatnak a Kiskörúton, valamint szakaszonként a Nagykörúton is. Legyenek türelmesebbek, és persze ne felejtjék el, le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között. A hétvégén ilyenkor a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják ezt a területet. Autópályák. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon a Tatabányától kiépített terelésben továbbra is szakaszos lassulásra számíthatnak, akár több kilométeres hosszúságban is. Számoljanak erre, illetve arról kaptam infókat, hogy ezen a szakaszon erősebb a szél, arra is készüljenek, hogy ez ugye ronthatja a járművek menet stabilitását. Hát általában én ezt akkor szoktam főleg észrevenni, ha mondjuk szélárnyékból egy kamion mögül érek ki, hát az azért, hogy akkor meg tudja dobni. Ami pedig meg tudja dobni még a hangulatunkat, az a félpályás útlezárás a második kerületi Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében. Ott vízvezeték javítás miatt egy sávon váltakozva haladhat a forgalom. A Nagykovácsi úton a Fekete-Fej utca és a Nagyrét utca közötti szakaszon a forgalom jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon váltakozva haladhat burkolatjavítás miatt holnap este 9 óráig.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A stúdióban továbbra is Karakas Balázs, együtt rádiózhatunk este 6-ig. Az Eurovízión néha nem az nyer igazán, aki hazaviszi a trófát. Rosalind például a 20. helyen végzette, a TikTokon fölkapták ezt a dalt, és teljesen új életet adtak neki. Itt a Snap!

számtalan filmben felcsendült, hát a legtöbb esetben tudjuk, hogy pikásabb jelenetek társaságában. Joe Cockertől a You Can Leave Your Hat On, ez pedig itt a Sláger FM, egész hétvégén azokkal a zenékkel, melyeket úgy igazán szeretünk hallgatni, és itt vannak közte a vadonatújak is. Teddy Swims például pillanatokon belül rázendít. Mindeközben mondom az izgalmas programokat, mert hogy holnap minden a mozgás öröméről és az egészséges életmódról fog szólni a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál. Egy egész napos családi esemény jön, ahol próbára tehetjük az egyensúlyérzékünket, a gyorsaságunkat, de labdázhatunk, járműveken száguldozhatunk, fejleszthetjük az erőllétünket, kiléphetünk a komfortzónákból, de még akár az apa-gyermek kapcsolatokat előtérbe helyező dedetlan élménynek is részesei lehetünk. Azután, miután kipörögtük magunkat, pedig légző gyakorlatokon lassulhatunk le. Mindez holnap. Jó szórakozást kívánok hozzá. A folytatásban pedig már Teddy Swims érkezik hozzánk most a következőkben. Ez egy vadonatúj zene. Break up in reverse.

0: Whitney, a csodálatos Whitney és az I'm Every Woman, ez itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és hozom az ilyen jó táncolható zenéket a hétvégén, és persze az olyanokat is, amikkel egy picit más üzenet jön át. Miles Smith következik, aki Malibuban ült össze két zenésztársával, akik azt mondták, hogy meg kéne próbálni még egy utolsó dalt, aztán körülbelül negyed óra alatt össze is dobták a lényegét. Az ötlet pedig egy nagy felismerés volt, méghozzá az, hogy van, akit egész életünkben keresünk, és lehet, hogy már régóta ott van mellettünk. Jön Miles Smith csillaghullásos dala a Stargazing, előtte nézzük, hogy más is hullik-e az égből. Mondjuk éppen azt néztem, hogy még a csillaghullás sem kizárható, hiszen szeptember 9-e környékén tetőzik a szeptemberi Epsilon Perseidák. Na de azon túlmenőleg azért meglepett minket ma már az időjárás némi csapadékkal, állítólag a folytatásban ebből jelentős mennyiség már nem valószínű. Holnap napos idő várható, kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, és nem fog már esni sehol sem az eső. Többfelé élénk erős marad az északnyugati szél a megyében. Korra reggel nagyon hűvös lesz, 16 fok környékén alakulnak a minimum értékek, úgyhogy érdemes lehet éjszakára szellőztetni, és holnap nem mennek 25 fok fölé a csúcsértékek. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok! Ne feledjék el, le van zárva erre a hétvégére is a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, most is a gyalogos és a kerékpáros forgalom veheti birtokba. Nem szokatlan dolog ez, hétvégente így van, hétköznap pedig este fél héttől hajnal 5-ig szokták lezárni. Le van zárva a félútpálya a második kerületi Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében vízvezetékjavítás miatt. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületi Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, de lezárásra kell készülni például az újpesti rakparton is a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2-ig. Lezárták Budaörsön a Szabadság utat a Károly Király utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt vasárnap hajnali 4-5-ig. Lezárással találkozhatnak ma este 11-ig a 17. kerületi Aranykút utcában a Naplás út és a Rácsos utca között, valamint a Rácsos utcában az Aranykút utcánál rendezvény miatt. Számoljanak arra is, hogy le van zárva Budafokon a Városház tér belső területe rendezvény miatt vasárnap este 11-ig.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Young és egy dal, amivel nagyon-nagyon sokan tudtak azonosulni. Ez volt a Messi itt a Sláger FM-en. Vadonatúj zene érkezik, ugyanis itt van Pink Panthers. Zara Larssonnal dolgoztak együtt, és hát tudjuk jól, hogy néha azért a legapróbb dolgok vezetnek a legnagyobbakig. Itt például egy sima megírt üzenet. Zara Larsson saját elmondása szerint ráírt Pink Panthersre egy lelkes, rajongói jellegű üzenettel. Ő válaszolt, majd közölte, hogy egy remix albumon dolgozik, és elmondta, hogy tök jó lenne, ha Zara Larsson is részt venne rajta. Hát lehet erre nemet mondani? Mindjárt itt az új zene, a State Side, előtte pedig még a Solvival egy kis indie pop. Jön a Kalandor.

9. Oh. Minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elviterre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. Brandoburger.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
9: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
10: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
11: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja.
12: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
10: Sláger FM. Sláger FM.
13: Köszönjük.
0: A reklám után.

Pályázatot indít a kormány az aszbeszttel szennyezett települések megsegítésére. Fakivágások miatt tiltakoznak a lakók Siófokon. Győzelemmel kezdte az NB1 új idényét a Van Veszprém. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Milliárd forintos pályázati keretet nyit a kormány az aszbeszttel szennyezett települések megsegítésére. Az önkormányzatok, közterületek és magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is kérhetnek támogatást, közölte a miniszterelnökség. A jelentkezéshez aszbeszttérképpel kell rendelkezniük, a nyerteseknek pedig 3 havonta jelenteniük kell a rostvizsgálatok eredményeit. Ha nem sikerül igazolni az egészségügyi kockázatok megszüntetését, akkor a teljes támogatást vissza kell fizetni. A településeknek 10-30%-os a támogatás összegéhez igazodó önerőt is vállalniuk kell. A kérelmeket a pályázat megnyitásától a keret kimerüléséig fogadják, és érkezési sorrendben bírálják el. Az alap létrehozásának előzménye, hogy osztrák kőbányákból aszbeszttartalmú kőzúzalék került nyugat-magyarországi utakra és közterületekre. Fakivágások miatt tiltakoznak a lakók Siófokon, a Balcsizslinszki utcában. Egy közösségi oldalon közzétett lakossági beszámoló szerint 10 fát már eltávolítottak, és az utca északi oldalán összesen 40-50 fa kivágását tervezik. A bejegyzés szerint az önkormányzatnál járdaépítéssel, a burkolatot felnyomó gyökerekkel, valamint a fák állapotával indokolták a munkát, pótlásként pedig gömbjukarokat ígértek. A tiltakozók azt kifogásolják, hogy nem kaptak előzetes tájékoztatást, és vitatják a több évtizedes fasor eltávolításának

0: szükségességét. A további fakivágások azonnali felfüggesztését, a favizsgálati szakvélemények nyilvánosságra hozatalát és lakossági egyeztetést kérnek. Hangsúlyozták, a járda felújítást támogatják, de olyan megoldást szeretnének, amely megőrzi az árnyékot adó fákat. Veszprém és Somogy megyében bővül a kifli.hu szolgáltatása. Az online élelmiszeráruház újabb 94 településen indított házhoz szállítást. A fejlesztés 72 Veszprém és 22 Somogy vármegyei települést érint, köztük Pápát, Ajkát, Herendet, Zircet, Devecsert és Marcalit. A vállalat közlése szerint így mintegy 140 ezer ember, 56 ezer háztartás számára válik elérhetővé az online bevásárlás. Az új kiszállítási területeken a hét minden napján reggel 8-tól este 10-ig fogadják a vásárlókat a futárok, a rendelők egy órás kézbesítési idősávot választhatnak. A kifli.hu júliusban a teljes balatoni régióra kiterjesztette szolgáltatását, a mostani bővítéssel pedig már 588 magyarországi településen mindegy 4 millió ember számára biztosít házhoz szállítást. Törpeszamarával indult Balaton körüli túrára egy 17 éves lány, hogy az állatvédelemre és a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet. Koszonics Bettina és Foki augusztus 24-én vágtak neki a tervek szerint egy hónapos túrának. Naponta 5-10 kilométert sétálnak, a szamarat szükség esetén lószállítóval viszik tovább a biztonsága érdekében. Bettinát az édesapja és szamármentő alapítványuk segíti az úton. Állomásaikon, iskolákban előadásokat is tartanak arról, milyen felelősséggel jár egy állat gondozása. 10 gólos győzelemmel kezdte a férfi kézilabda NB1 új idényét a Ván Veszprém. A bajnoki címvédő hazai pályán múlta felül a Győri Ető University csapatát az első fordulóban. A veszprémiek legeredményesebb játékosa Janis Len volt 7 találattal, őt Hugo Deszkát és Dragan Pestmalbek követte a gólszerzők között. A vendégeknél a korábban Balatonfüreden és Veszprémben is játszó Győri Mátyás 8 gólt szerzett. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Hozom a közlekedési információkat 4 óra volt 4 perccel, ez a Sláger FM. Hétvégére ismételten lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, megint a gyalogosok és a kerékpárosok vehették birtokba a területet. Így szokott ez lenni minden hétvégén, hétköznaponta pedig este fél hét és másnap hajnali 5 óra között lehet arra felé lezárásokra számítani. Több autóssal találkozhatunk szakaszonként a Kiskörúton és a Nagykörúton, valamint egyes részeken a Rákóczi úton is. Ezeken a pontokon legyenek jóval körültekintőbbek és természetesen türelmesebbek. Ami még nagyon fontos, hogy lezárás alatt a 3. kerületi Mátyás Király út, a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Le van zárva a 18. kerületi Margó-Tivadar utca, a Kele utca és a Cifra-György utca között, de lezárták a Szélmalom utcát és a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát is rendezvény miatt este 11-ig és holnap délelőtt 10 és este 11 óra között. Lezárás alatt este 11-ig a 17. kerületi Aranykút utca, a Naplás út és a Rácsos utca között, valamint a Rácsos utca az Aranykút utcánál rendezvény miatt.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 volt, hello, Karakas Balázs vagyok, Bruno Mars-t hozom az embert, aki ennek a dalnak a klipjében magából csinált zenekart, több különböző karakterként jelenik meg, és ő alakítja a színpadon látható muzsikusokat, és zseni az űrge. Jön Bruno Mars, I Just Might!
2: A legnagyobb slágerek változatosan csak a Sláger

Summer's az Undressed. Imádtam ezt a pasit, és hát amekkora koncertet adott Budapesten is, idén nyáron, azt hiszem ez sokak számára felejthetetlen. Itt a Sláger FM, ahol mindjárt Bruce Springsteen is zenél egyet, de még előtte mondom, hogy milyen programok várnak ránk, mert hogy hamarosan lesznek Gödöllőn belvárosi napok, egész pontosan a jövő hétvégére készülnek ezzel 11-e és 13-a közé. Ez az Alsó Parkban lesz a Világfa környékén. A háromnapos fesztivál ingyenesen látogatható, koncertek, családi programok lesznek, folkudvart rendeznek, kézműves vásárt tartanak, de játékos elfoglaltságokat is kínál. Szombaton fellép, csak hogy a nagyobbakat említsem, Tóth Abigail, vagy éppen Morionés, vasárnap pedig majd a Brand New és a Bagosi Brothers Company is a színpadra lép. De lesz Vidám Park, óriás kerék, kertvasút, nosztalgia körhinta, és rengeteg minden még, úgyhogy jó szórakozást a család aprajának, nagyjának. Mivel mással, mint azzal a zenével, ami állítólag a legtöbbször félreértett Bruce Springsteen dal. A történet egy vietnámi veteráné, aki hazatérve munkát és kapaszkodót sem nagyon talál, de sokan azt gondolják, hogy ez egy valódi hazafias himnusz. De éljük meg annak, aminek ön szeretné. Born in the USA, jön Bruce Springsteen.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: Jazz Green felvétel a Don't Be So Hard on Yourself. Bármerre is tart a család, a Sláger FM szól, akár az autóban, akár otthon a kis molyolgatások közben. Chappell Roan veszi át most a váltást. Ez a dal egy olyan helyről szól, ami nagyon-nagyon megihlette, és elmondása szerint ott először érezte igazán, hogy önmaga lehet, anélkül, hogy őt bárki is elítélné. Azonnal jön a Pink Pony Club, de előtte nézzük, milyen idő lesz Budapesten. Vasárnap napos idő várható a fővárosban, kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Állítólag sehol nem fog esni, viszont többfelé élénk erős maradhat az északnyugati szél. Hajnalban 16, napközben 25 fok várható holnap. Hétfőn is túlnyomóan napos időre készülhetnek fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután este jelenhetnek meg felhők az égen, de jelentős csapadék még ezekből sem várható. Viszont aztán szépen sorjában elkezdhet megélénkülni majd a délies szél. Egyébként a hétfő sem lesz vészes, hajnalban 11, napközben pedig akár 27 fokot is mérhetünk majd, kettől pedig melegebb időjárás várható. A legutóbbi információink szerint jelentősebb fennakadások nincsenek Budapest környékén. Egy picit bent Budapesten a Kiskörúton, a Nagykörúton és a Rákóczi úton lehetnek telítettebbek a forgalmi sávok, valamint a legutóbbi információk szerint azért, hogy többen autózgatnak a budai alsórakpartokon. Ha ezzel ellentétes információjuk lenne, nyugodtan szóljanak róla 06 30 30 30 95 8, de jelentős torlódásokról, dugókról szerencsére nem kaptunk információt. Ami ugye nagyon fontos, hogy a hétvégére le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, most is a gyalogosok és a kerékpárosok élvezhetik a terület birtoklását. Nagyon fontos még az is, hogy le van zárva Budafokon a Városház tér belső területe rendezvény miatt holnap este 11 óráig. A forgalom egy sávban váltakozva halad a második kerületi Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál a vízvezeték javítása miatt. Sávlezárásra készülhetnek a második kerületi Csatárka utcában a Kapi utca felé a Törökvész út előtt, ott is vízvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál a külső sávban lezárva csatornajavítási munkálatok okán. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger! Sláger! Sláger FM! Minden, ami szeretünk.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változó.

Hatalmas zene egy nem akármilyen előadó művésztől. Alex Warrentől a Favorite Dream pörgött itt nálunk a Sláger FM-en. Pihenés, lazítás és közben egy jó ismerős a 80-as évek végéről. Ő nem más, mint Madonna. Akkor a dal lett, hogy még egy reklámszerződést is felbontott. Az egyik üdítő márka Madonnával kampányolt, de hát ennek a dalnak a klipje erős vallási vihart kavart, és hát végül a cég visszamondta a reklámot. A botrányt a dal viszont nem állította meg, 3 hétig vezette az amerikai Billboard 600 slágerlistát, és persze beleégett a szívünkbe is. Madonnától a Like a Prayer-rel nosztalgiázunk itt a Slágeren.

0: akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-áig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg kőrös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
2: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
3: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
4: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
5: A kicsik pedig elmondják.
6: Panna, neked mi a cél? A csomókártyát összegyűjtesz, akkor majd cserélgetni fogsz esetleg Árminnal, vagy olyan osztálytársakkal, akik szintén gyűjtik a Lutra albumba ezt a matricát?
7: Lehet, hogy cserélgetném, meg még be is ragasztanám.
8: Meg akarjuk nézni?
6: Nézzük bontsuk, bontsuk ki! A 76-os az a fehér farkú
7: 17 gnó. Ez egy farkas, nem?
8: Az egy farkas.
7: Asztal.
6: A 18-as a fehér hátú keselyű. Segít fenntartani a rendet a természetben, dökhússal táplálkozik, becslések szerint a legtöbb elhullott patás állat megevéséért ez a madár felelős.
4: Végreálló!
9: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
3: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
10: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között. Újra megnyithatják a Népligeti Planetáriumot. Jövő héten lesz az AI Summit a Városligetben. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Újra megnyithatják a Népligeti Planetáriumot, miután a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvényjavaslatot nyújtott be az intézmény vagyonkezelő jogának átruházásáról. Vitézi Dávid miniszter rámutatott, hogy az épület az elmúlt években fokozatosan leromlott, az eddigi fenntartó tudományos ismeretterjesztő társulatnak pedig nem volt forrás annak fejlesztésére. A javaslat elfogadása esetén a vagyonkezelés a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülhet, ami utat nyit a felújítás és az újranyitás előtt. A Tudományos és Technológiai Minisztériummal közösen kidolgozott tervek célja, hogy a planetárium új tartalommal, de a tudományos ismeretterjesztést szolgálva működjön tovább, megőrizve a több évtizedes CEISZ vetítő berendezést is. Szeptember 7-én és 8-án rendezik meg Közép-Európa egyik legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciáját, az AI Summitot a Városligetben. Az esemény 3 helyszínen, 10 színpadon és több száz előadó részvételével járja körül az AI legfontosabb kérdéseit. Előadások, panelek, workshopok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket, akik megismerhetik a technológia legújabb fejlesztéseit és választ kaphatnak kérdéseikre, legyen szó gazdaságról, pénzügyekről, oktatásról, kreatív iparról vagy etikai szabályozási témákról. Az előadók között szerepel többek között Steigerwald Krisztián, Kapu Tibor, Tanács Zoltán, Tani Anna Mária, de érkezik az ausztrál Bryony Cole is. TV-show-szerű dinamikus elemekkel zajlik majd szeptember 11-e és 13-a között a 10 millió dollár özdíjazású első atlétikai világdöntő Budapesten a Zsivocki Gyula Nemzetközi Atlétikai Központban.

0: Gyulay Márton, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség sportigazgatója elmondta, hogy a háromnapos eseményen a lebonyolítást 30 másodperces blokkokra tördelik, így minden fontos kísérletet élőben párhuzamos műsorszámok nélkül láthatnak a nézők. A sportág történetének legmagasabb díjazású versenyén az olimpiai és világbajnokok mellett a világranglista élmezőnye csap össze, a győztesek pedig egyenként 150 ezer dollár jutalomban részesülnek. A hazai közönség a kvalifikált Molnár Attila és Halász Bence mellett mindkét váltónak, valamint további 5 meghívott magyar versenyzőnek is szurkolhat majd a 9 órás műsor folyam során. Szeptember 12-én egésznapos évadnyitó programmal várja a közönséget az Örkénykert, a Madács téren, az Örkény Színházban és a Merlinben. A programok között családi buborék diszkó, reggeli torna, workshopok, ruhavásár, az új évad alkotóival közös piknik és beszélgetések is szerepelnek. A színpadon a Danubia zenekar koncertje, az 1 perces operák 2.0 című előadás, Csolya Imre Jónás könyv előadása és az estét záró Örkény esztrád várja a közönséget. Vasárnap általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadékot sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénköl, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.
1: Vannak szakaszok a fővárosban, ahol egy-egy piros lámpát végig kell várni, de egyébként egészen jól lehet közlekedni. Jelentősebb fennakadásról, balesetről szerencsére nem kaptunk információt. Persze, ha önök láttak valamit, ami mások számára fontos, érdemleges lehet, akkor csörögjenek bátran 06303030958-as, ami telefon és SMS számunk. Pesti alsó rakpart ugye le van zárva az Erzsébet és a Margit hidak között, a gyalogosok és a kerékpárosok vehették most birtokba azt a részt. Ne felejtjék el, hogy le van zárva a félútpálya a második kerületi Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében a vízvezeték javít. Miatt. Rendezvény miatt van lezárva a 13. kerületi Katona József utca, a Radnóti Miklós utca és a Szent István park egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, de az Újpesti rakparton is lezárásra számíthatnak a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2-ig. Lezárták Budaörsön a Szabadság utat, a Károly Király utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt, ez vasárnap hajnali 4-5-ig így marad. Lezárták egészen este 11-ig a 17. kerületi Aranykút utcát, a Naplás út és a Rácsos utca között, valamint a Rácsos utcát az Aranykút utcánál rendezvény miatt.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Óra után szép hétvégét kívánok a stúdióban továbbra is Karakas Balázs. Mondom a program lehetőségeket ebben az órában, közlekedési infókat és közben a vadonatúj zenéket is hozom, hiszen Taylor Swift legutóbbi kislemeze is itt lesz mindjárt, előtte viszont Niall Horan hatalmasat menő zenéje. Itt a Heaven.

0: Ice Beat és a Small Town Boy itt a Sláger FM-en. Egész délután szólnak a legnagyobbak, és persze mondom a legizgalmasabb programokat a környékről, hiszen Budapest agglomerációjában is rengeteg izgalmasságot szerveznek. Például a Kokáért a mai nap Erdőkertesen zakatol a Sörfesztivál. A családokat is várják a programok, hiszen a gyerkőcöknek interaktív kiállítással és gyermekfoglalkoztatóval is készülnek, de nem marad el a vattacukor, kokárpálya, van ott tényleg minden, ami szemszájnak ingere. Rengeteg jó koncert, este 6 órától fellép majd a Derby zenekar, 8:30-tól mehetünk Afrikába a KFT-val, este 10 órától pedig retro diszkó indul majd. És hát ezen túlmenőleg persze a zenei kínálat mellé gasztronómiát is társítanak, hiszen rengeteg finomságot készítenek majd, meg lehet kóstolni nedűket, és úgyhogy bőven lesz ott mit csinálni. Jó szórakozást kívánok hozzá! Billie Eilish-sal most a folytatásban, elképesztő ez az énekesnő. Nagyon szeretjük ezt a dalát, 2 éve jelent meg, és persze körbe rohant az egész világon. Birds of a Feather, jön Billie Eilish!
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek

0: azok a legendás 90-es évek. Eagle Sherry és a Safe Tonight, ez pedig itt a Sláger FM. Kellemes délutánt, jó pihenést kívánok! Shakirával most, akinek lassan már külön fejezete van a foci VB-k történetében. 16 éve a Waka Wakáról szólt minden, idén pedig ő adta a világbajnokság hivatalos dalát ezúttal Burna Boy-jal közösen. Jön a Die Die, előtte viszont nézzük, hogy milyen időjárás várható. Holnap napos idő várható a fővárosban, kisebb felhők jelenhetnek meg csak az égen. Esni nem fog, viszont többfelé élénk, erős marad az északias szél. Kellemesen hűvös lesz a hajnal, 16 fokig is lesüllyedhetnek a hőmérsékleti értékek. Napközben viszont akár 25 fokot is mérhetünk majd. Hétfőn is túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel, legfeljebb majd késő délután este jelenhetnek meg felhők, de jelentős csapadék ezekből sem várható. Hétfőn 27 fok lesz a legmelegebb órákban, kedden szerdán viszont akár a 33 fokot is elérhetjük. Mondom a közlekedési információkat, legfőképpen akkor érdekes, hogyha valaki holnap például autóval tervezne útnak indulni, ugyanis lesznek változások a városban. Ugye már most változás, hogy le van zárva futóverseny miatt, holnap este 9-ig a Pázmány Péter sétány. Holnap lezárják a budai alsórakpartot reggel 6 és délután 1 óra között, illetve a pesti alsórakpartot reggel 7-től délután fél 5-ig a teljes hosszában, míg a gyalogosok előtt is. Lezárás lesz az Árpád-Fejedelem úton délelőtt, a Műegyetem rakparton egészen délután 2-ig, az újpesti rakpartot és a Jászai Mari tér Margit hídra felhajtó szakaszát is lezárják holnap, várhatóan 8:35 és 10 óra 25 között, de lezárás lesz a Szabadsághídon és a Szent Gellért téren reggel 8 óra 55-től délután 2-ig. Sávlezárásra számíthatnak az Árpád híd Budára vezető oldalán reggel 8:30-től délelőtt 10-ig, a Margit híd Budára vezető oldalán reggel 8:30-től 10:45-ig. De lezárásra készülhetnek dél és délután 1 óra között a főutcában a Clark Ádám térnél, a Jégverem utcában, a Bemrakparton, a Clark Ádám téren, az Alagút utcában, a Lánchídon, a Halász utcában, az Ötvös téren, úgyhogy legyenek körültekintőek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
1: Hazugságban éltem.
0: Sláger FM.
1: Hazugságban éltem.
2: A kedvenc magyar slágerek.
3: A Sláger FM-en.
1: Sláger FM-en.
4: Hazugságban éltem, mielőtt megismertem.

A zseniális Benson Boone-tól a Mystical Magical szólt nálunk a Sláger FM-en csodaszép szombat délutánt. Jó pihit kívánok mindenkinek. Kovács Áronnak mondjuk nem, meg Kisónak, hiszen ők jönnek hamarosan, úgyhogy az ő kezük alatt lassacskán már elkezd égni a munka. Én pedig búcsúzom, köszi az elmúlt 6 óra hosszas figyelmet. Mindjárt jön a Cutside dala, emögött pedig van egy név, akire talán nem számítanának. Ed Sheeran is társszerzője a dalnak. Itt az újdonság az Animal, előtte pedig még Wolf Katival búcsúzom, következik a Szerelemért Mursz, Karakas Balázs

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik?

0: hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
1: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
2: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
3: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
4: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
3: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

Az Erasmus program ismét elérhető lehet minden magyar egyetemen. Fórumot tartottak a Hévízitó jövőjéről. Két ingyenes 5 próbapont szerző sportesemény lesz Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Az Erasmus program ismét elérhető lehet minden magyar egyetemen a 2026-27-es tanévben, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Közölte, hogy a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett, és a korábban korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal. Ez azt jelenti, hogy újra megnyílhatnak a külföldi tanulmányi és szakmai lehetőségek a hallgatók előtt. Az érintett modellváltó egyetemek 2024-től nem vehettek részt az Erasmus programban, miután az Európai Unió összeférhetetlenségi és átláthatósági kifogásokat fogalmazott meg. A kieső lehetőségek pótlására Magyarország létrehozta a Pannónia ösztöndíj programot, amelyben eddig több mint 12 000 vettek részt. Az Erasmus 1998 óta működik Magyarországon, indulása óta mintegy 300 000 magyar hallgató kapcsolódott be. Szombaton jelentős közlekedési korlátozásokra kell számítani Balatonfűzfőn, a Balatonmen Fűzfő triatlon verseny miatt. Amint egy 700 sportoló részvételével zajló verseny miatt, reggel 6:30-tól várhatóan este 6 óráig több útszakaszt lezárnak vagy korlátoznak. A 710-es út teljes hosszában járhatatlan lesz, és a kapcsolódó utcákból sem lehet ráhajtani. Forgalomkorlátozás érinti a 71-es és a 72-es főút egyes szakaszait, valamint a strand környékén több utcát is. Budapest felé a közlekedőknek a 72-es főút és a 8-as főút felé vezető kerülő útvonalat javasolják. A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy indulás előtt tervezzék meg az útvonalat, és a megszokottnál hosszabb menetidővel készüljenek. Hévízen a Hévízitó, valamint a helyi kórház jövőjéről tartottak lakossági fórumot több száz érdeklődő résztvételével. A rendezvényen a tó állapotáról, a gyógyvíz adatairól, a természetvédelmi szempontokról és a fejlesztési lehetőségekről is szó esett. A szakemberek szerint a tó vízhozama jelenleg nagyjából másodpercenként 430 liter, és az elmúlt években stabilizálódott. A környék 8 szállodájának termálkútjai a tó éves vízhozamának mindössze mintegy 8%-át használják fel. A Hévízi Szent András Reuma Kórház főigazgatója szerint az intézmény évente 372 000 beteget kezel, ezért megőrzése és fejlesztése kiemelten fontos. A város idegenforgalmát ugyanakkor komolyan érinti a tófürdő főépületének tavalyi lezárása. Az idei első negyedévben jelentősen csökkent a vendégek és a vendégészakák száma. Csaknem 2 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik Pápa kerékpáros hálózatot.

0: változatát. Az előkészítés már megkezdődött, a beruházás 4 útvonalat érint. Új kerékpáros kapcsolat létesül az Erkel-Ferenc utca, Celli út körforgalmától a Juhar utcáig, és megújul a Zárda utcai gyalog és kerékpárút. A Tesco környékét a Harangöntő és a Mézes Kalács utcán keresztül kapcsolják a hálózathoz. Szeptemberben 2 ingyenes, 5 próbapont szerző sportesemény várja a mozogni vágyókat Veszprémben. Szeptember 12-én rendezik meg a Valeo határok nélkül úszónapot a Veszprém sportuszodában, ahol minden korosztály találhat magának kihívást. A gyerekeket játékos feladatokkal, a felnőtteket úszó teljesítménnyel várják. Szeptember 27-én pedig első alkalommal rendezik meg a Veszprém Terepduatlon Fesztivált a kolostorok és kertek területén. A résztvevők több táv közül választhatnak, a maxi távot pedig váltóban is lehet teljesíteni. Mindkét program célja, hogy a sport és a mozgás örömét mindenki számára elérhetővé tegyék.
1: Nézzük, mi a helyzet az utakon. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a harmadik kerületben a Mátyás Király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt, az Árpád utca, a Halász Gábor utca és az Attila utca, Zsák utca lett vasárnap 10 óráig. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Lezárták Budaörsön a Szabadság utat a Károly Király utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt vasárnap hajnali 4 óra 15-ig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Hétvégén a H6-os év rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Los Angeles! Ez itt a hivatalos magyar slágerlista, a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Különös tekintettel a Sláger FM-re. A 2026-os év 36. adása, talán 7.
4: Ne.
3: Tudjátok, mit megnézem, mert szeretném, ha ez rendben lenne.
4: Oké.
3: Okay. 36. Jó mondtam. Na, itt van Orsi, a múltból az dalokat, ő utána nem nézek, mert azért őt felismerem, messziről, szagról. A hét sztárja pedig 80. születésnapját ünnepelné, hát ha megérte volna. Életem legnagyobb csalódása, hogy ő nem lett 80 éves, de tényleg, Zanzibáról született, indiai származású, több macskát tartott, akiket családtagként kezelt, és ha ebből nem volt meg, annyit mondok, hogy mama!
5: Csendesen.
3: Na, hát mondjuk ő ezt így jobban, de hogy azért fölismerhető volt, remélem.
4: Aha.
3: Indul az Opel Valli slágerlista a nap birodalmával. Walking on a Dream a 40.

0: Lost Frequencies és a The Feeling maradt, ahol volt a 38-on, Gail és az ABCDFU pedig a 39-dik. Orsi, hoz nekem valami magyart, és mondjuk legyen a monogramja a KT.
1: Visszapillantó.
2: A héten ünnepelte 45. születésnapját Kocsis Tibor. 2011-ben megnyerte az X-faktor, de előtte már többször is szerencsét próbált tehetségkutatókban. Szerepelt például a Megasztárban, és 2007-ben a Csillag születikben is. A nagy áttörést végül az X-faktor hozta meg számára, egyébként egy kis érdekesség, hogy előtte sorsolási menedzserként dolgozott. 2012-ben megyünk vissza az időben, jön a Lásd a csodát. Kocsis Tibor énekel.

0: Kocsis Tibi és a Lásd a csodát, köszönjük szépen. Na látod, Orsi? Hát nézd meg jobban. És íme, teljesül a kívánság. Na, jöjjön némi info a hét sztárjáról. Mama! Nem létezik olyan ember a bolygón, akinek az ő neve nem mond semmit. És ha már bolygó, a neve is egy bolygó.
1: Mi?
0: Lehet szeretni, nem szeretni, de legenda. És nem csak volt, az és az is marad.
2: Mi a neve?
0: Az egyik legtehetségesebb énekes frontzenész és frontember és bárki. 80 éves lenne 1991. november 24-én, hunyt el 45 éves korában. Na mindegy, hogy nem tudnátok, hogy ki ő, akkor még annyit mondok, hogy another one busts the dust.
1: Fogalmam sincs.
0: Micsoda rejtélyek, nem? Azért most adtam bőven. 37. közben David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait.

0: Kovács Áron, Pipa. Kisorsi Kisó, Pipa. A legnagyobb slágerek slágerlistája, Pipa.
1: Ez az Opel Vallis slágerlista 35.

0: Max és Maybe You're the Problem visszatért a 35-re, Daddy Yankee és a Hó konkalmája a 36-dik. Orsi, hoz nekem valamit, kérlek, valami olyan dalt a múltból, ami mondjuk egyedülálló nőkről szól. Mit szólsz hozzá, találsz ilyet?
1: Visszapillantó.
2: A héten ünnepelte 45. születésnapját Beyoncé, énekesnő, dalszerző, producer és színésznő. A Destiny's Child tagjaként robbant be a köztudatba, majd elképesztő szóló karriert épített. 35 Grammy díjával ő a Grammy történetének legtöbbször díjazott előadója. Most 2008-ban megyünk vissza az időben, és az egyik legnagyobb slágere, ez a Single Ladies.

0: Avicii, Beyoncé és a Single Ladies. Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Különös tekintettel a Sláger FM-re, és közben elárulom ki a hét sztárja.
1: Többenetes.
0: Gondolom elég ráutaló magatartást tartottam.
2: Nem.
0: Tanúsítottam. Freddie Mercury! Farok Bulzara! Illetve Farok Bulzara, azaz Freddie, amit tudom még, hogy ismeritek?
3: Nem mondhatom meg.
0: Szeptember 5-én ünnepelte volna 80. életévét, mint ezt már elmondtam. Élete során körülbelül 700 koncerten állt színpadra, ahol mindig kirobbanó energiával Mama! És elemi erővel állt színpadra a tomboló közönség előtt. Sokan a londoni Live Aid koncerten adott 25 perces Queen fellépést tartják a rock történelem legjobb és legsikeresebb koncertjének. Én azt élőben néztem, drága barátaim, mert már éltem akkor, és szerettem is a muzsikát. Imádta a macskákat, annyira, hogy volt 10 cicusa, akikről dalokat is írt. Cicus! Sőt, egy teljes albumot is dedikált Mr. Bad Guy-nak, az egyik kedvenc macskájának.
1: Remek.
0: Na, közben megyünk tovább.
1: Jó.
0: Hozok némi infót még Freddyről, tudjátok, de most menjünk a Draculával, mert az mégiscsak szívás. Tame Impala, 34.

Dalával, Tupelvalli slágerlista. Szombati visszaszámlálás. A legnagyobb slágerek 40-től 21-ig. 32-ig. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Vár.

0: Dualipa és a Fizikális 32. Teddy Sims és a Loose Control pedig a 33. Jó, Orsi jön és hoz valamit a múltból. Valami olyasmit szeretnék, hogy mondjuk énekelhet egy nő arról, valami latin csaj, hogy a ritmus úgy is így elkap téged, és akkor tudod, van valami ilyesmi, Orsi, esetleg?
1: Visszapillantó.
2: A héten ünnepelte 69. születésnapját Gloria Estefan, ötszörös Grammy-díjas kubai amerikai énekesnő. A latin pop egyik legnagyobb alakja a Miami Sound Machine énekesnőjeként lett világhírű, első Grammy-díját pedig 1993-as Mi Tierra albumáért kapta. És még mindig aktív, 2026-ban újabb Grammy-díjat nyert. Most irány 1987, szól a Rhythm Is Gonna Get Ya.

0: Dario Estefan, Rhythm is gonna get you. Köszönjük szépen. Új hollywoodi álompár született.
1: Hogy érted ezt?
0: Mármint, hogy szóval már régen megszülettek, csak most lettek álompár. Ezt ki kell érdemelni, ki kell várni.
2: Úgy van.
0: Kendall Jenner és a Euphoria sztárja Jacob Elordi.
1: Helyes.
0: Hónapok titkolózása után már nyilvánosan is vállalják a kapcsolatukat. A pletykák már tavasszal a Coachella környékén indultak. Jó, mondom, Coachella.
1: Felőle.
0: Lehet, hogy nem így kell mondani, Coachella.
1: Fontolja meg.
0: A kőkóla. A pletykák tavasszal a kőkóla környékén indultak, talán így a legjobb. Majd Hawaii-n, Tokióban és Ausztráliában is együtt látták őket. Hát mondjuk ez azért már jelent valamit. Tehát ha valakivel látnak Hawaii-n, Tokióban és Ausztráliában, akkor a véletlen összefutás azért na.
1: Szóval te ilyen okos gyerek vagy mi?
0: A kapcsolatot Kendall családja is támogatja, hát ez nagyon fontos. Különösen Kylie Jenner, aki párjával, Timothée Chalamet-val már többször is négyesben randizott velük. Ha, neveket akarok hallani?
1: Nem.
0: Augusztus végén Londonban aztán kézenfogva fotozták le Kendallt és Jacobot egy közös vacsora után. A pár Jacob új filmjének premierje miatt tartózkodott a brit fővárosban, és úgy tűnik, hogy mostantól már nem menekülnek, hanem bevállalják. Tessék, csámcsogjatok, csámcsogjatok.
2: Ne, elég.
0: Tiesto és a Business közben a 31-dik, mert azt tudjátok, a business mindig a legfontosabb.
3: Nálam már aranyszabály, hogy nem adok a pletykákra.
4: Let's get

0: Lottó és az üzlet. A 31-en annyi üzletet kötök veletek, hogy lesz egy kis hírek, időjárás, közlekedés, aztán meg visszatértek, jó? Mert indul újra az Opel Vali slágerlista a második órától.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Létrejön az Országos Élőkörnyezet Felügyeleti Főhatóság. Szerződést bontottak a Dériné programmal. Befejezik a Mohácsi Dunahíd beruházást, de módosítják a terveket. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Országos Élőkörnyezet Felügyeleti Főhatóság néven 10 év után újra önálló környezetvédelmi hivatal jön létre Magyarországon, jelentette be Köböl Anita kormány szóvívő. A pénteki tájékoztatás szerint az új szervezet felállítása egy korábbi kormányzati ígéret teljesítése, amely a természetvédelmi intézményrendszer megerősítését és a szakmai függetlenség garantálását szolgálja. Az átfogó hatáskörű hivatal a környezet és természetvédelem mellett a hulladékgazdálkodási, állatvédelmi, erdészeti, klímavédelmi és vízgazdálkodási feladatokat is ellátja majd. A főhatóság kiemelt feladata lesz továbbá, hogy országos szintre emelje az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladékkezeléséhez kapcsolódó engedélyezési, ellenőrzési és szankcionálási eljárásokat. Az oktatási hivatal felbontotta a Dériné közhasznú non-profit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodását, amelynek értelmében a program színházi és drámapedagógiai anyagai bekerülhettek volna az iskolai oktatásba, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter. A döntés előzménye, hogy a színházi szakma több képviselője tiltakozott a megállapodás ellen, míg Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár politikai utóvéd harcnak nevezte a szerződéskötést és az érintett program átvizsgálását ígérte. A miniszter hangsúlyozta, hogy a drámapedagógiai tartalmakat a jövőben a szakmával és a kultúráért felelős tárcával egyeztetve választják majd ki. A döntésre reagálva a Dériné program sajnálatát fejezte ki, kiemelve, hogy céljuk nem a terület kisajátítása, hanem csupán egy plusz szakmai alternatíva nyújtása volt. A Mohácsi Dunahíd beruházásának felülvizsgálatával mintegy 74-76 milliárd forint közpénzt takarít meg a kormány, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A döntés értelmében maga a híd megépül, de leállítják azt az utólag hozzácsapott projektelemet, amely az alföldi oldalon indokolatlanul 2x2 sávosra bővítette volna a csatlakozó utat a tervezett 2x1 sáv helyett. A miniszter rámutatott, hogy a forgalmi előrejelzések alapján még 2050-ig sem lenne indokolatlan a 4 sávos kialakítás ezen a szakaszon, ahol az építkezés még nem kezdődött el. A felülvizsgálatból származó megtakarítást nem vonják ki a szektorból, hanem az országos közúthálózat felújítására fordítják. Az új kormányzat olyan digitális állam kiépítését tervezi, ahol a munkatársak ésszel használják a mesterséges intelligenciát az

0: állampolgárok segítésére, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Republikon Intézet pénteki budapesti konferenciáján. A tárcavezető kiemelte, hogy a technológia robbanásszerű fejlődése előtt állunk, ami komoly kihívást jelent és nagy felelősséget ró a vezetőkre. A háttérben zajló munka során az állami rendszereket úgy kell biztonságosan és átláthatóan összehangolni, hogy azok hosszú távon is jól működjenek. A miniszter hangsúlyozta, az állam célja nem az adatok felhalmozása, hanem az, hogy a társadalom tagjai maguk dönthessenek saját adataik megosztásáról. Vasárnap napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk erős marad az északnyugati szél, kora reggel 8 és 17, napközben pedig 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Aztán hétfőn is túlnyomóan napos időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután este északon jelenhet meg több felhő az égen, de jelentős csapadékra továbbra sem kell számítani. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a harmadik kerületben a Mátyás Király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Az Árpád utca, a Halász Gábor utca és az Attila utca, Zsák utca lett vasárnap 10 óráig. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Lezárták Budaörsön a Szabadság utat a Károly Király utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt vasárnap hajnali 4 óra 15-ig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Hétvégén a H6-os év rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás, itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
2: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re. Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig Mama! Freddie Mercury, aki 80 éves lenne. De nem ezért szeretjük, hanem annak ellenére, hogy nem 80 éves, franc egye meg. Folytatjuk az Opelval is, legelistet Blondissal, Steve Appletonnal, Never Walk Alone, a 30.

0: Kígyó és a One Republic Chasing Paradise a 28. Tele van a Kamrád, a Hug Yourself-el, ölelgessétek magatokat a 29-en. Orsi pedig hozzon egy dalt a múltból, valami olyasmit, ami mondjuk egy ilyen ütközésről szól például. Jó? És énekelje mondjuk egy Jennifer, de nem Magyarországról.
1: Visszapillantó.
2: A napokban ünnepelte 53. születésnapját Jennifer Page, amerikai énekesnő. 1998-ban robbant be a köztudatba a Crush című dallal, amely világszerte óriási siker lett. Később 5 stúdióalbummal jelentkezett, de ezt a nemzetközi sikert már nem tudta megismételni. Irány 1998, Jennifer Page következik és a Crush.

0: köszönjük szépen! Ez itt még mindig az Opelval is legelista érkezik a hésztárja. Mama! Freddie Mercury. A Bohemian Rhapsody a Queen egyik legsikeresebb dala. Mondtam már, hogy MAMA! Na nyilván nem. Hogy miről szól, Freddie-t is megkérdezték tőle, amire csak annyit mondott, hogy nem igazán van jelentése neki, hanem ez egy rímelő hülyeség.
1: Csak nem.
0: Ami szerintem nem igaz, mert én találtam benne értelmet. Mindegy, ő pedig a Diana hercegnővel való kapcsolatában talált értelmet. De rendszeresen Diana férfinek álcázta magát, hogy együtt bulizhassanak anélkül, hogy felismernék.
2: Hogy mi van?
0: Tehát Diana műbajoszt ragasztott, és így ment Freddie-vel.
2: Ez komoly?
0: Aztán végül is Freddie is csinált olyan dolgokat, amikor így átöltözött, hogy Diana...
2: Legyen óvatos.
0: Na mindegy. És ha már Diana szóba került, a napokban volt halálának az évfordulója, augusztus 31-én, 97-ben hunyt el Párizsban. Szomorú nap volt, drága barátaim, szomorú nap. Néztük azt az alagutat, meg a nekicsapódott autót, meg szóval, hogy és képzeljétek el, hogy az történt, mert ezt muszáj elmondanom, hogy voltak lesi fotósok, mert nyilván paparazzi küldözték az autót, azért ment neki a híd elválasztójának, vagy az alagútban. Na, szóval értitek, valami aluljáró volt, vagy híd alatt voltak, nem tudom, minden neki ment az autó, mert menekült. És megjelentek fotók, mert nyilván lefotózták a halott Dianát, és képzeljétek el, a britek azt mondták, hogy nem veszik át a lapok ezeket a fotókat. Nem érdekelt senkit. Semmit nem fizettek érte, és ingyen se tették ki. Szóval azért ez, drága barátaim, valami. Mert nyilván a paparazzik próbálták ezt eladni, és azt mondták a britek, hogy köszönjük, dugjátok fel. Ezt ne sípolt ki, légy szíves, mert a paparazziknak tényleg csak ennyit tudnék üzenni. Remélem nagy kamerával készítették. És ha már kamera, Ed Sheeran a 27. ezzel a dallal.

0: Meg és Bayer Belly Dancer, a 25. Ray Dalton és a Do It Again a 26. Drága barátaim, Orsit tudom bejelenteni, aki mondjuk, figyelj Orsi, a múltból ás elő egy nem olyat, nem olyan lány. Egy másmilyen.
1: Visszapillantó.
2: 8 évet megyünk vissza az időben, ugyanis 2018-ban jelent meg a Well Hello, nem olyan lány című dala. Soares Diaz ekkorra már túl volt a Rakpart és az Apu Vedd Meg hatalmas sikerén, és sorra gyártották a rádiós slágereket. Ez a dal 8 év után sem tűnik porosnak, úgyhogy jöjjön a Well Hello és a nem olyan lány.

0: a Nem Olyan Lány. Köszönjük szépen. Érkezik a hét sztárja, aki nem olyan lány, hanem Freddie Mercury. Mama! Különös fogazata volt neki. Jellegzetes szépség hibája volt, hogy tényleg hát az, hogy kigyologott a kapanyér a szájából, neki nem a stílusára vonatkozott, hanem effektív, tényleg úgy nézett ki.
1: Tényleg?
0: A felső, előső négy fogai kiállt. A sarkot kiharapta a pókból, nemhogy fordítva. Sosem szabályoztatta, mert féltette, hogy ez befolyásolná az ének hangját.
2: Ugyanmán.
0: Meg különben is, hát ő ilyen volt, azt kész. Volt egy zongora a fürdőszobájában, ugyanis gyakran a fürdőkádban kapta el az ihlet. Uh-huh. Most ez hogyan a zongorázáshoz?
3: Ne vegye szó szerint, ismétlem, ne vegye szó szerint.
0: Na mindegy, engem is van, hogy ott kap el, és akkor átülök, de mindegy.
4: Tiltakozom!
0: Nem, már mégsem lehet a kádba.
3: Ez igaz.
0: Hova tiltakozik, asszonyom? Na, a Crazy Little Thing Called Love is egy hotelszoba fürdőkádjában írózott. Becipeltette a zongorát a fürdőbe.
3: Elvarjál gombot.
0: És akkor elkezdett pötyögni. De thank God love, és akkor így tudod. Na, hát ennyi hiányzott nektek a sztársághoz. Jó, aki most nem lett sztár, pedig szeretett volna, elmondom. Ennyi. Hogy ti nem kértétek a hotelszó a fürdőkádjába be a zongorát.
3: Valóban?
0: Ő meg igen. Na, hát ennyi. Tervező grafikusnak tanult egyébként korábban az Ealing Art College-ban, éppen ezért a legendás Queen logót is maga tervezte meg.
3: Oh.
0: Ami szerintem egy ilyen kusza összevisszaság, tehát mondjuk nem nevezném letisztultnak, de valamiért működött. Ahogy Lady Gaga is működik a Dead Dance-el a 24-en.

0: és Rip Tide a 22. Blondish és Curtis Wells a Lovers on the Dance Floor. Egyet rontva a 23. Orsi pedig jön, és Orsi, azt találtam ki a múltból, hogy tudod hosszú dalokat, hogy hozzá valami ott, ami arról szól, hogy szerelmes vagyok. Jó? Egy lányba. Kicsi. Nincs még 4 kilós. Jó, köszönöm.
1: Visszapillantó.
2: A napokban ünnepelte 63. születésnapját Paul Oakenfold, brit DJ és producer. Több mint 4 évtizedes pályafutása alatt a világ egyik legismertebb lemezlovasa lett, és olyan sztárokkal is dolgozott, mint Madonna vagy a U2. Most szakítunk egy picit a hagyományokkal, és egy kevésbé régi sláger következik. 2021-ből jön Aloha Black-kel közös dala, az I'm in Love.

Szépen folytatódik az Opelval is slágerlista Miley Cicussal, akit mélyen megrázta keresztanya Dolly Parton halála, aki augusztus végén 80 éves korában hunyt el, rövid rákbetegség után. Miley egy érzelmes bejegyzésben búcsúzott tőle, és azt is elárulta, miről szólt az egyik utolsó beszélgetésük. A zenéről és az átalakulásról beszélgettek, ami azóta különösen sokat jelent neki. Miley szerint Dolly azt szeretné, hogy megélje a gyászt, írjon belőle egy dalt, aztán menjen tovább. Az énekesnő úgy fogalmazott, már mint Miley, hogy mindig szeretni fogja keresztanyját, és élete végéig büszkévé szeretné tenni. Ezt egyébként szerintem jól teszi. Egy ilyen keresztanya, mint Dolly Parton, biztos, hogy nagy büszkeség, ugyanakkor egy pici felhő is azért, ami rávetül az emberre, tehát árnyékként is működhet, minden esetre Isten nyugosztalja. És jöhet a dal Miley, szerintem egyébként valóban így van, a gyászt azt így dalban feldolgozni a legkönnyebb. Én is gyászolok, mert vége az órának. Jennifer Lopez és David Guetta a Save Me Tonight-ja esetleg felrántja a zuhanógép órát, de még csak a műsor felénél járunk, úgyhogy nyugalom. Ez még csak a 21.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre, vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Hőhullám,
3: hangulatingadozás,
2: éjszakai izzadás,
3: alvászavar,
2: hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirabalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használat.

0: www.runnerkft.hu.
1: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
2: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
3: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
4: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
5: A Sláger FM-et hallgatja.
6: Ha megkeresik telefonon vagy online,
7: kérjük, mondja el!
8: Sláger FM.
9: Sláger FM.
10: Köszönjük!
11: A reklám után

Pályázatot indít a kormány az aszbeszttel szennyezett települések megsegítésére. Fakivágások miatt tiltakoznak a lakók Siófokon. Győzelemmel kezdte az NB1 új idényét a Van Veszprém. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Milliárd forintos pályázati keretet nyit a kormány az aszbeszttel szennyezett települések megsegítésére. Az önkormányzatok, közterületek és magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is kérhetnek támogatást, közölte a miniszterelnökség. A jelentkezéshez aszbeszttérképpel kell rendelkezniük, a nyerteseknek pedig 3 havonta jelenteniük kell a rostvizsgálatok eredményeit. Ha nem sikerül igazolni az egészségügyi kockázatok megszüntetését, akkor a teljes támogatást vissza kell fizetni. A településeknek 10-30%-os a támogatás összegéhez igazodó önerőt is vállalniuk kell. A kérelmeket a pályázat megnyitásától a keret kimerüléséig fogadják, és érkezési sorrendben bírálják el. Az alap létrehozásának előzménye, hogy osztrák kőbányákból aszbeszttartalmú kőzúzalék került nyugat-magyarországi utakra és közterületekre. Fakivágások miatt tiltakoznak a lakók Siófokon, a Balcsizslinszki utcában. Egy közösségi oldalon közzétett lakossági beszámoló szerint 10 fát már eltávolítottak, és az utca északi oldalán összesen 40-50 fa kivágását tervezik. A bejegyzés szerint az önkormányzatnál járdaépítéssel, a burkolatot felnyomó gyökerekkel, valamint a fák állapotával indokolták a munkát, pótlásként pedig gömbjukarokat ígértek. A tiltakozók azt kifogásolják, hogy nem kaptak előzetes tájékoztatást, és vitatják a több évtizedes fasor eltávolításának szükségességét. A további fakivágások azonnali felfüggesztését, a favizsgálati szakvélemények nyilvánosságra hozatalát és lakossági egyeztetést kérnek. Hangsúlyozták, a járdafelújítást támogatják, de olyan megoldást szeretnének, amely megőrzi az árnyékot adó fákat. Veszprém és Somogy megyében bővül a kifli.hu szolgáltatása. Az online élelmiszeráruház újabb 94 településen indított házhoz szállítást. A fejlesztés 72 Veszprém és 22 Somogy vármegyei települést érint, köztük Pápát, Ajkát, Herendet, Zircet, Devecsert és Marcalit. A vállalat közlése szerint így mintegy 140 ezer ember, 56 ezer háztartás számára válik elérhetővé az online bevásárlás. Az új kiszállítási területeken a hét minden napján reggel 8-tól este 10-ig fogadják a vásárlókat a futárok. A rendelők 1 órás kézbesítési idősávot választhatnak. A kifli.hu júliusban a teljes balatoni régióra kiterjesztette szolgáltatását, a mostani bővítéssel pedig már 588 magyarországi településen mintegy 4 millió ember számára biztosít házhoz szállítást. Törpeszamarával indult Balaton körüli túrára egy 17 éves lány, hogy az állatvédelemre és a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet. Koszonics Bettina és Foki augusztus 24-én vágtak neki a tervek szerint 1 hónapos túrának. Naponta 5-10 kilométert sétálnak, a szamarat szükség esetén lószállítóval viszik tovább a biztonsága érdekében. Bettinát az

0: Édesapja és szamármentő alapítványuk segíti az úton. Állomásaikon, iskolákban előadásokat is tartanak arról, milyen felelősséggel jár egy állatgondozása. 10 gólos győzelemmel kezdte a férfi kézilabda NB1 új idényét a Ván Veszprém. A bajnoki címvédő hazai pályán múlta felül a Győri Ető University csapatát az első fordulóban. A veszprémiek legeredményesebb játékosa Janis Lend volt 7 találattal. Őt Hugo Deszkát és Dragan Persmalbek követte a gólszerzők között. A vendégeknél a korábban Balatonfüreden és Veszprémben is játszó Győri Mátyás 8 gólt szerzett. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Sláger DJ Náksi Attilával!

0: lassan véget ér az első óra itt a Sláger DJ-ben, a Sláger FM-en, de ne menjen senki túl messzire, hiszen még egy órát pörgetjük a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jöjjenek vissza, várok mindenkit a hírek után.
1: Elszállt egy év, se csókolt épp úgy égen, már nem is ért meg új érzés.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Maszkosok támadtak a Fradi város ügyről beszámoló szerkesztőre Budapesten, megalakult a fővárosi élővizek kerekasztala, Mexikó virágai láthatók a fűvészkertben, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. 4 maszkos férfi támadta meg péntek este Németh Zoltán Lajost, a Ferencvárosi Cégközép nevű szurkolói oldal szerkesztőjét az Elek Gyula arénában. Németh azt állította, hogy a 4 támadó egyike paprikasprével lefújta. Ezt követően ütésváltás alakult ki közöttük, majd a támadók a hátsó kijáraton keresztül elmenekültek. Németh rendszeresen foglalkozik a Fradi város üggyel és bejegyzéseiben többször kritikusan írt Kubatov Gáborról, az FTC elnökéről. Az FTC az Index megkeresésére rövid leményben reagált az esetre. A klub azt közölte, hogy rendőrségi vizsgálat zajlik, ezért annak segítése érdekében és lezárultáig nem kívánják kommentálni a történteket. Megalakult a fővárosi élővizek kerekasztala Budapest patakjainak, tavainak és Dunaparti élőhelyeinek védelméért. Az együttműködésben a fővárosi önkormányzat szakemberei, a fővárosi csatornázási művek és a Rákospatak Szövetség tagjai vesznek részt. Céljuk, hogy a víz gyors elvezetése helyett minél több természetes vizet őrizzenek meg a városban. A kerekasztal rendszeres szakmai egyeztetést biztosít a civilek és a fővárosi intézmények között. Hosszú távú tervek mellett gyorsan megvalósítható ökológiai beavatkozásokat is előkészítenek. Elsősorban olyan megoldásokat keresnek, amelyek kisebb beruházással, szakmai tudással és közösségi munkával javíthatják a vizes élőhelyek állapotát. A kormány tisztában van Budapest nehéz pénzügyi helyzetével és nyitott a fővárossal való egyeztetésre, mondta Magyar Péter. A miniszterelnök szerint Karácsony Gergely főpolgármester nyitott kapukat dönget, vagyis a kabinet kész foglalkozni a problémával. Ugyanakkor hozzátette, minden olyan forint felhasználását megvizsgálják majd, amely a főváros pénzügyi helyzetének rendezéséhez kapcsolódik. Konkrét támogatási összegről vagy megállapodásról egyelőre nem született bejelentés. Budapest az elmúlt időszakban többször jelezte, hogy a likviditási problémák miatt mielőbbi megállapodásra van szüksége a kormánnyal. Ritkán látható mexikói kaktuszok, különleges posgások, szakértői tanácsadás és családi programok várják az érdeklődőket szeptember 11-e és 13-a között az Elte fűvészkertben. A kiállításon bemutatott növények között különös figyelmet kapnak a Mexikó kietlen hegyvidékein élő, kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. Ezek a növények lapos, szürkésbarna, kőre emlékeztető testtel rendelkeznek, és szinte teljesen beleolvadnak a környezetükbe. A bemutató egyik különlegessége az úgynevezett őszapó kaktuszok csoportja lesz. Ezeket a magashegységi oszlopkaktuszokat sűrű fehér, hajra emlékeztető szőrzet borítja, amely segíti őket a rendkívül erős napsugárzás és a hegyvidéki éjszakák hideg elleni védekezésben. A tavalyi siker után október 14-én második alkalommal rendezi meg a Tevékeny Időskor konferenciáját a Magyar Sportházában a Szervező Szövetség. Az egésznapos budapesti esemény célja, hogy színes és hiteles szakmai előadásokkal segítse a szenior klubvezetőket, programszervezőket és a korosztállyal foglalkozó szakembereket. A rendezvényen a felkért előadók a szépkorúak testi-lelki-mentális egészségét, életmódját és a harmonikus, pozitív időskori életszemlélet kialakítását járják körbe. Vasárnap általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadékot sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénköl, amit néhol erős lökések kísérhetnek, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Újra megnyithatják a Népligeti Planetáriumot, miután a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvényjavaslatot nyújtott be az intézmény vagyonkezelő jogának átruházásáról. Vitézi Dávid miniszter rámutatott, hogy az épület az elmúlt években fokozatosan leromlott, az eddigi fenntartó tudományos ismeretterjesztő társulatnak pedig nem volt forrás annak fejlesztésére. A javaslat elfogadása esetén a vagyonkezelés a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülhet, ami utat nyit a felújítás és az újranyitás előtt. A Tudományos és Technológiai Minisztériummal közösen kidolgozott tervek célja, hogy a planetárium új tartalommal, de a tudományos ismeret terjesztést szolgálva működjön tovább, megőrizve a több évtizedes CEISZ vetítőberendezést is. Szeptember 7-én és 8-án rendezik meg Közép-Európa egyik legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciáját, az AI Summitot a Városligetben. Az esemény három helyszínen, 10 színpadon és több száz előadó részvételével járja körül az AI legfontosabb kérdéseit. Előadások, panelek, workshopok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket, akik megismerhetik a technológia legújabb fejlesztéseit és választ kaphatnak kérdéseikre, legyen szó gazdaságról, pénzügyekről, oktatásról, kreatív iparról vagy etikai szabályozási témákról. Az előadók között szerepel többek között Steigerwald Krisztián, Kapu Tibor, Tanács Zoltán, Tani Anna Mária, de érkezik az ausztrál Bryony Cole is. TV-show-szerű dinamikus elemekkel zajlik majd szeptember 11-e és 13-a között a 10 millió dollár összdíjazású első atlétikai világdöntő Budapesten a Zsivocki Gyula Nemzetközi Atlétikai Központban. Gyulai Márton, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség sportigazgatója elmondta, hogy a háromnapos eseményen a lebonyolítást 30 másodperces blokkokra tördelik, így minden fontos kísérletet élőben párhuzamos műsorszámok nélkül láthatnak a nézők. A sportág történet legmagasabb díjazású versenyén az olimpiai és világbajnokok mellett a világranglista élmezőnye csap össze, a győztesek pedig egyenként 150 ezer dollár jutalomban részesülnek. A hazai közönség a kvalifikált Molnár Attila és Valász Bence mellett
1: egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
0: Az Örkény kert, a Madács téren, az Örkény színházban és a Merlinben. A programok között családi buborék diszkó, reggeli torna, workshopok.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több helyen csavart ki fákat a délutáni erős szél. A budapestiek negyede szerint romlott a közbiztonság a repontautomaták miatt. Már lehet nevezni a 22. Pannonfeeling mozgóképes találkozóra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.

0: volt ki egy fa. A fővárosban is több feladatot adott az erős szél a tűzoltóknak. A harmadik kerületi Nánási úton autókra dőlt egy fa, elzárva a Kadosa utcát. A tűzoltók eltávolították a fát a járművekről, majd további két kiszáradt fa gajazását kezdték meg. Az Európion 1500 fős HVG által megrendelt kutatása szerint rendkívül megosztja a magyarokat a palack visszaváltási rendszer, különösen a fővárosiak és a vidékiek körében. Míg országosan 41% elégedett és 25% elégedetlen, Budapesten megfordul az arány és az elégedetlenek vannak többségben. A kritikusokat leginkább maga a visszaváltási eljárás zavarja, de sokan a szétdobált szemetet és a közbiztonság romlását nevezik meg fő problémaként. A fővárosiak közel negyede érzi úgy, hogy lakókörnyezete lezüllött a palackok gyűjtése miatt, és a válaszadók 4%-át érte már emiatt személyes fenyegetés. Az idei balatoni hajózási főszezonban a Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavainál valamivel többen. A személyi hajóin 5%-kal kevesebben utaztak, áll a hajózási társaság közleményében. A Szántó-Tihany között közlekedő kompon a nyári hónapokban 2%-kal nőtt a szállított járművek, míg 4%-kal a kerékpárosok száma a tavalyi adatokhoz képest. A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt, a legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezonértékelő szerint. Október 5-ig lehet nevezni rövidfilmekkel a 22. Veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra, közölte a rendezvény főszervezője az MTI-vel. A 2005 óta minden évben megrendezett Pannon Feeling bemutatkozási lehetőséget kínál a magyarországi és a határon túli alkotóknak. A megmérettetésre lehetőleg 15 percnél nem hosszabb filmekkel lehet pályázni, tematikában és műfajban nincs megkötés. A 22. Pannon Feeling mozgóképes találkozót a Veszprémi Foton Audiovizuális Centrumban tartják november 14-én. Szeptember 12-én a Kiscelli Múzeum városi és múzeumi sétákkal, tárlatvezetéssel, műhelylátogatással, workshopokkal, zenei és táncprogramokkal várja az érdeklődőket. A Kiscelli napon többek között bejárhatjuk a múzeum föld alatti tereit és az egykori Schmidt kastély parkját, restaurálással kapcsolatos ismereteket szerezhetünk, de ezek mellett egy letterpress és egy lámpás készítő workshopra, valamint egy tánc performance-ra is sor kerül. A programok többsége ingyenes, egyes események azonban előzetesek. Regisztrációhoz kötöttek. Vasárnap általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadékot sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénköl, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több helyen csavart ki fákat a délutáni erős szél. A budapestiek negyede szerint romlott a közbiztonság a repontautomaták miatt. Már lehet nevezni a 22. Pannon Feeling mozgóképes találkozóra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szombat délutánig az erős szél miatt több vármegyében autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, illetve

0: És HVG által megrendelt kutatása szerint rendkívül megosztja a magyarokat a palack visszaváltási rendszer, különösen a fővárosiak és a vidékiek körében. Míg országosan 41% elégedett és 25% elégedetlen, Budapesten megfordul az arány és az elégedetlenek vannak többségben. A kritikusokat leginkább maga a visszaváltási eljárás zavarja, de sokan a szétdobált szemetet és a közbiztonság romlását nevezik meg fő problémaként. A fővárosiak közel negyede érzi úgy, hogy lakókörnyezete lezüllött a palackok gyűjtése miatt, és a válaszadók 4%-át érte már emiatt személyes fenyegetés. Az idei balatoni hajózási főszezonban a Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavainál valamivel többen, a személyi hajóin 5%-kal kevesebben utaztak, áll a hajózási társaság közleményében. A Szántó-Tihany között közlekedő kompon a nyári hónapokban 2%-kal nőtt a szállított járművek, míg 4%-kal a kerékpárosok száma a tavalyi adatokhoz képest. A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt, a legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezon értékelő szerint. Október 5-ig lehet nevezni rövidfilmekkel a 22. Veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra, közölte a rendezvény főszervezője az MT-vel. A 2005 óta minden évben megrendezett Pannon Feeling bemutatkozási lehetőséget kínál a magyarországi és a határon túli alkotóknak. A megmérettetésre lehetőleg 15 percnél nem hosszabb filmekkel lehet pályázni, tematikában és műfajban nincs megkötés. A 22. Pannon Feeling mozgóképes találkozót a Veszprémi Foton Audiovizuális Centrumban tartják november 14-én. Szeptember 12-én a Kiscelli Múzeum városi és múzeumi sétákkal, tárlatvezetéssel, műhelylátogatással, workshopokkal, zenei és táncprogramokkal várja az érdeklődőket. A Kiscelli napon többek között bejárhatjuk a múzeum föld alatti tereit és az egykori Schmidt kastély parkját. Restaurálással kapcsolatos ismereteket szerezhetünk, de ezek mellett egy letterpress és egy lámpás készítő workshopra, valamint egy tánc performance-ra is sor kerül. A programok többsége ingyenes, egyes események azonban előzetes regisztrációhoz kötöttek. Vasárnap általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadékot sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénköl, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emeleten lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám programban. Ingyen nyit ki újra a Ruth Miksa emlékház. Rakovszki Zsuzsa és Ráckevei Anna kapja a Szabó Magda díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben közel 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán szombaton. Kapitány István kiemelte, a támogatásban részesülő közel 800 vállalkozás 95%-a mikro- vagy kisvállalkozás, köztük éttermek, cukrászdák és családi vállalkozások. A forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak.

0: Magyar Sportházában a szervező szövetség. Az egész napos budapesti esemény célja, hogy színes és hiteles szakmai előadásokkal segítse a szenior klubvezetőket, programszervezőket és a korosztállyal foglalkozó szakembereket. A rendezvényen a felkért előadók a szépkorúak testi, lelki, mentális egészségét, életmódját és a harmonikus, pozitív időskori életszemlélet kialakítását járják körbe. Rakovszky Zsuzsa és Ráckevei Anna kapja a Szabó Magda díjat. Az elismerés Debrecenben a Csokonai Nemzeti Színházban a Magda Festen adják át október 5-én az írónő születésnapján. A Szabó Magda 100. születésnapján elindított az írónő és a női alkotás alkotók előtt tisztelgő fesztivált 9. alkalommal szervezik meg szeptember 30-a és október 5-e között. Az elismerést eddig az írók közül Szabó T. Anna, Bereményi Géza és Hály János, míg a színművészek közül Csikós Sándor, Egrika a T. és Bánfalvi Ági vehették át. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév ezen a hétvégén, valamint szeptember utolsó hétvégéjén, közölte a BKK. Ezeken a napokon a szerelvények csak a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső közötti szakaszon járnak. A kimaradó útvonalon H6-os jelzésű pótlóbuszok közlekednek, emellett a 224-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A közlekedési központ azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet és az átszállási lehetőségeket. Egészségnapot tartanak szeptember 26-án Újpesten az Újpesti Futó és Kerékpáros Fesztivállal egy időben. A programnak a Karinti Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola ad otthont. A résztvevők többek között vércukor, vérnyomás és koleszterin szint mérésen, PSA szűrésen, oxigén szaturáció és testösszetétel mérésen vehetnek részt. Regisztrációval gyermekortopédiai és gyermekfogászati szűrés is elérhető lesz. Dietetikus gyógytornász és mentálhigiénés szakember is várja az érdeklődőket, emellett újraélesztési oktatást és mentális állapot felmérést is tartanak. Vasárnap napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk erős marad az északnyugati szél, kora reggel 8 és 17, napközben pedig 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rok.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: Programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílusvölgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat, tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között. Újra megnyithatják a Népligeti Planetáriumot. Jövő héten lesz az AI Summit a Városligetben. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Újra megnyithatják a Népligeti Planetáriumot, miután a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvényjavaslatot nyújtott be az intézmény vagyonkezelő jogának átruházásáról. Vitézi Dávid miniszter rámutatott, hogy az épület az elmúlt években fokozatosan leromlott, az eddigi fenntartó tudományos ismeretterjesztő társulatnak pedig nem volt forrása annak fejlesztésére. A javaslat elfogadása esetén a vagyonkezelés a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülhet, ami utat nyit a felújítás és az újranyitás előtt. A Tudományos és Technológiai Minisztériummal közösen kidolgozott tervek célja, hogy a planetárium új tartalommal, de a tudományos ismeretterjesztést szolgálva működjön tovább, megőrizve a több évtizedes CEISZ vetítőberendezést is. Szeptember 7-én és 8-án rendezik meg Közép-Európa egyik legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciáját, az AI Summitot a Városligetben. Az esemény három helyszínen, 10 színpadon és több száz előadó részvételével járja körül az AI legfontosabb kérdéseit. Előadások, panelek, workshopok és gyakorlati bemutatók várják az érdeklődőket, akik megismerhetik a technológia legújabb fejlesztéseit.